0: Most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Egy hónapra letartóztatta a Kaposvári Járásbíróság a volt fonyódi polgármestert gazdasági csalás és pénzmosás gyanúja miatt. A nyomozás szerint a férfi 2019 és 2023 között olyan szerződéseket hagyott jóvá, amelyek mögött nem álltak valós szolgáltatások, ezzel pedig több mint 100 millió forintos vagyoni hátrány érte az önkormányzati céget. A hatóságok pénzmosással is gyanúsítják. Az egykori település vezető ártatlannak vallotta magát. Azt mondta, a szerződésekre a koronavírus járvány idején a város működésének biztosítása miatt volt szükség, és úgy fogalmazott, ma sem döntene másképp. Védőjével együtt fellebbezett a letartóztatás ellen. Idén eddig kevesebb baleset történt a vasúti átjárókban, mint a korábbi években. Ezzel együtt a nyári szezonban a szokásosnál nagyobb odafigyelést kér a közlekedőktől a MÁV csoport. A társaság tájékoztatása szerint 2026. június 26-áig 21 balesetet regisztráltak vasúti átjárókban, amelyek során 10-en veszítették életüket. Olyan tragédiákról van szó, amelyek mindegyikét az alapvető biztonsági szabályok megszegése és a figyelmetlenség okozta. A 45 éve zajló országos borverseny történetében idén először két borászat végzett az Élenholt versenyben. A legeredményesebbnek járó elismerést így a kunsági Gázszőlőbirtok és a villányi Günczer Tamás pincészet kapta. A díjátadón a nevezett nedüknek 10 nagy aranyat, 215 arany és 78 ezüstérmet, valamint 18 kategória győztes címet ítéltek oda. A legtöbb díjazott tétel a kunsági, a villányi, a szekszárdi, a balatonfüre csopaki, a balatonboglári és a tokai borvidékről került ki.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban is folytatódik a nagy meleg, az éjszaka sem hoz jelentős felfrissülést, komolyabb felhősödésre vagy csapadékra sem számíthatunk. A hőmérsékletek 29-33 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2. Velünk semmiről nem marad le.

91.2 Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Fürdőzésre alkalmas a Deseda a Kaposvári Önkormányzat tájékoztatása szerint. Mint írták, az idei évben vett összes vízminta, beleértve a legfrissebb, múlt vasárnapi eredménye alapján is biztonságos a vízminősége. A mintákat az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat előírásai szerint akkreditált laboratóriumban vizsgálták be. Árokba hajtott és felborult egy személyautó pénteken Lengyeltóti és Szőlősgyörök között. A helyszínre a balatonboglári önkormányzati tűzoltókat, a Delta Kutatómentő Egyesület önkénteseit, valamint a mentőket riasztották. Aznap két személygépkocsi is karambolozott Siófokon az M7-es autópálya lehajtója és az Előd utca kereszteződésében. Oda a Tóparti Város egységei siettek segíteni. A június 20-án megrendezett múzeumok éjszakáján idén összesen 311.358 belépést regisztráltak az intézmények, közölték a szervezők. A kezdetek óta népszerű országos rendezvény ebben az esztendőben 469 helyszínen összesen 3100 programmal várta a kulturális kalandra vágyókat, kora délutántól késő estig. A leglátogatottabb múzeumok sorát ezúttal is a Szép Művészeti Múzeum vezeti. A második helyen a Magyar Mezőgazdasági Múzeum végzett, a harmadik legnépszerűbb pedig a Magyar Nemzeti Galéria lett. Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érseket hitpajzsa díjjal tüntették ki. Az elismerést Horváth Bélától, a díj alapító kurátorától és Sajgó Szabolcs jezsuita paptól, jó szolgálati nagykövettől vehette át pénteken. Erdő Péter az elismerést a katolikus tanítás és élet tisztaságának tudós szolgálatáért és védelméért, valamint a Kárpát-medence és Európa nemzeti katolikus egyházai közötti híd szerepbetöltéséért vehette át.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is forró és száraz nap vár ránk. A napsütésé és az extrém UV-sugárzásé lesz a főszerep. Zápor, zivatar továbbra sem várható. Kora reggel 19-21 fokot, délután 37-39 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Ismét Európa bajnok lett Serafin Zsófia. A kaposvári maratoni kajakozó a romániai kontinens viadalon U23-as korosztályban 24 kilométeren szerzett aranyérmet pénteken. A magyar különítmény vele együtt 7 érmet nyert a döntő futamokban. Nagyszabású közúti razziát szerveztek néhány nappal ezelőtt a somogyi rendőrök. A közlekedés rendészek Fonyód és Marcali vonzás körzetében ellenőrizték a sebességhatárok betartását. Az akció 8 órája alatt az egyenruhások 8674 gépkocsit mértek be, és közülük 48 sofőrrel szemben kellett intézkedniük gyorshajtás miatt. A szokatlanul nagy hőség és szárazság miatt egyre több szabadtéri tűzhöz riasztják a somogyi tűzoltókat. Az esetek egy jó része mezőgazdasági tevékenységekkel függ össze. Kaposszerdahelyen a Dózsa telep közelében nemrég például 15 hektár tarló és 2 hektár árpa kapott lángra, Kaposfőn pedig egy kombány és egy traktor gyulladt ki. A katasztrófa védelem szakemberei azt javasolják, használat előtt érdemes ellenőrizni a munkagépek kipufogó üzemanyagellátó és olajtovábbító rendszereit, valamint az elektromos vezetékek szigetelését és az akkumulátor állapotát. Azt is érdemes észben tartani, hogy csütörtök óta országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Minden idők legnagyobb és legjobb vizes világbajnokságát szeretnék megrendezni a szervezők, pontosan egy év múlva Budapesten, jelentette be a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára egy sajtótájékoztatón, az MVM Dómban. Kálnoki Kis Attila szerint ennél impozánsabb helyszín jelenleg nincs Magyarországon, és azért nem a Duna Arénában kerül sor az úszóversenyekre, mert 10 év elteltével az már alkalmatlan, és a befogadó képessége sem engedi ezt meg. A 2027-es BB-t június 26-a és július 19-e között rendezik majd meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is forró és száraz nap vár ránk. A napsütésé és az extrém UV-sugárzásé lesz a főszerep. Zápor, zivatar továbbra sem várható. Kora reggel 19-21 fokot, délután 37-39 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Egy élet, van egy sztori. Jó, már nem leszek sorry. És mert te sem leszel más. Nekem te vagy a crash.
1: 91.2 Rádió most.

0: 91.2 Rádió most.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

te miért nem? Gyere élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A Városháza után a könyvtár, a gondozási központ és a művelődési központ is defibrillátort kapott Siófokon. Az életmentő berendezéseket mindhárom jelentős ügyfélforgalmat bonyolító, önkormányzati intézményben jól látható és elérhető helyen tájékoztató felirattal kiegészítve helyezték el. Ezek a defibrillátorok különösebb előképzettség nélkül is használhatók, mert lépésről lépésre utasításokat adnak. Átlagosan 35 napot, a tavainál 7 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a járóbeteg szakrendelésekre, azonban az egyes szakterületek között nagyok a különbségek. Ez derül ki a Medicina 2000 szövetség felméréséből. A kutatás szerint 2025-höz képest a kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiák és a nőgyógyászatok pedig 2 nappal rövidebb listákat mutatnak. A diabetológiákra, a nefrológiákra és a bőrgyógyászatokra viszont majdnem 20 nappal tovább tart bejutni most, mint egy évvel korábban. A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseknél van, ahol átlagosan 85 és fél napot kell várni egy időpontra. Idén eddig kevesebb baleset történt a vasúti átjárókban, mint a korábbi években. Ezzel együtt a nyári szezonban a szokásosnál nagyobb odafigyelést kér a közlekedőktől a MÁV csoport. A társaság tájékoztatása szerint 2026. június 26-áig 21 balesetet regisztráltak vasúti átjárókban, amelyek során 10-en veszítették életüket. Olyan tragédiákról van szó, amelyek mindegyikét az alapvető biztonsági szabályok megszegése és a figyelmetlenség okozta. Széchenyi Zsigmond életét bemutató kiállítás nyílt a héten a Szántódpusztai Majorságban. A tárlat különleges műtárgyakon, dokumentumokon és személyes használati tárgyakon keresztül mutatja be a magyar vadászirodalom egyik legjelentősebb alakjának munkásságát, illetve Somogyhoz és a Balaton térségéhez fűződő kapcsolatát. A látogatók szeptember 30-áig számos relikviát, köztük dedikált köteteket, fotóalbumokat, leveleket, kéziratokat, korabeli porcelánokat, egyedi késeket és pohárkészleteket vehetnek szemügyre. A június 20-án megrendezett múzeumok éjszakáján idén összesen 311.358 belépést regisztráltak az intézmények, közölték a szervezők. A kezdetek óta népszerű országos rendezvény ebben az esztendőben 469 helyszínen összesen 3100 programmal várta a kulturális kalandra vágyókat, kora délutántól késő estig. A leglátogatottabb múzeumok sorát ezúttal is a Szép Művészeti Múzeum vezeti, a második helyen a Magyar Mezőgazdasági Múzeum végzett, a harmadik legnépszerűbb pedig a Magyar Nemzeti Galéria lett.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is forró és száraz nap vár ránk. A napsütésé és az extrém UV-sugárzásé lesz a főszerep. Zápor, zivatar továbbra sem várható. Kora reggel 19-21 fokot, délután 37-39 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A használt sütőolajgyűjtők nem hulladéklerakók. Erre hívja fel a figyelmet a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A társaság szerint a gyűjtőpontok környékét sokan szemétlerakónak használják, ami megnehezíti a dolgozók munkáját, különösen a nyári hőségben. A cég arra kéri a lakosságot, hogy rendeltetésszerűen használják ezeket a tartályokat, hogy alkalmazottaik számára is biztosított maradjon a kultúrát munkavégzés, és rendben legyen a környezetünk is. Ismét Európa bajnok lett Serafin Zsófia. A kaposvári maratoni kajakozó a romániai kontinens viadalon U23-as korosztályban 24 kilométeren szerzett aranyérmet pénteken. A magyar különítmény vele együtt 7 érmet nyert a döntő futamokban. Hatályba lépett a védett üzemanyagárak kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. A szövegezés szerint a hatósági árak megszüntetése a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával vált indokoltá. A jogszabály lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a tárcavezetőnek. Árokba hajtott és felborult egy személyautó pénteken Lengyel-Tóti és Szőlősgyörök között. A helyszínre a balatonboglári önkormányzati tűzoltókat, a Delta Kutatómentő Egyesület önkénteseit, valamint a mentőket riasztották. Aznap két személygépkocsi is karambolozott Siófokon az M7-es autópálya lehajtója és az Előd utca kereszteződésében. Oda a tóparti város egysége is ijedtek segíteni. Holttestet találtak a Balatonban Balatonszepezd és Réfülöp között. Az ügyben a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság folytat vizsgálatot. Több internetes portál tudni véli, hogy az áldozat egy férfi, aki lőfegyverrel vetett véget az életének. Bartók Judit, a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője, néhány weboldalnak azt nyilatkozta, az egyenruhások az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálják a haláleset körülményeit. A 45 éve zajló országos borverseny történetében idén először két borászat végzett az élenholt versenyben. A legeredményesebbnek járó elismerést így a kunsági Gázszőlőbirtok és a villányi Güncer Tamás pincészet kapta. A díjátadón a nevezett nedüknek 10 nagy aranyat, 215 arany és 78 ezüstérmet, valamint 18 kategória győztes címet ítéltek oda. A legtöbb díjazott tétel a kunsági, a villányi, a szekszárdi, a balatonfüred csopaki, a balatonboglári és a tokai borvidékről került ki.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is forró és száraz nap vár ránk. A napsütésé és az extrém UV-sugárzásé lesz a főszerep. Zápor, zivatar továbbra sem várható. Kora reggel 19-21 fokot, délután 37-39 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
1: Még ágyban? Ups. Már talpon? Oh, yeah. Jó reggelt! Rádió Most!

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A használt sütőolajgyűjtők nem hulladéklerakók. Erre hívja fel a figyelmet a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A társaság szerint a gyűjtőpontok környékét sokan szemétlerakónak használják, ami megnehezíti a dolgozók munkáját, különösen a nyári hőségben. A cég arra kéri a lakosságot, hogy rendeltetésszerűen használják ezeket a tartályokat, hogy alkalmazottaik számára is biztosított maradjon a kultúrát munkavégzés, és rendben legyen a környezetünk is. Fürdőzésre alkalmas a Deseda a Kaposvári Önkormányzat tájékoztatása szerint. Mint írták, az idei évben vett összes vízminta, beleértve a legfrissebb, múlt vasárnapi eredménye alapján is biztonságos a vízminősége. A mintákat az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat előírásai szerint akkreditált laboratóriumban vizsgálták be. Nagyszabású közúti razziát szerveztek néhány nappal ezelőtt a somogyi rendőrök. A közlekedés rendészek Fonyód és Marcali vonzás körzetében ellenőrizték a sebességhatárok betartását. Az akció 8 órája alatt az egyenruhások 8674 gépkocsit mértek be, és közülük 48 sofőrrel szemben kellett intézkedniük gyorshajtás miatt. Széchenyi Zsigmond életét bemutató kiállítás nyílt a héten a Szántódpusztai Majorságban. A tárlat különleges műtárgyakon, dokumentumokon és személyes használati tárgyakon keresztül mutatja be a magyar vadászirodalom egyik legjelentősebb alakjának munkásságát, illetve Somogyhoz és a Balaton térségéhez fűződő kapcsolatát. A látogatók szeptember 30-áig számos relikviát, köztük dedikált köteteket, fotóalbumokat, leveleket, kéziratokat, korabeli porcelánokat, egyedi késeket és pohárkészleteket vehetnek szemügyre. Elindult a jelentkezés az idei honvédelmi táborokba. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas, hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága pedig a dróntábor. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a résztvevők napirendjében reggeli torna, csapatépítő foglalkozások és katonai élmények is szerepelnek, amelyek tartalmassá tehetik a nyári szünetet. A táborokat pedagógus végzettségű katonák és mentorok vezetik. Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érseket hitpajzsa díjjal tüntették ki. Az elismerést Horváth Bélától, a díj alapító kurátorától és Sajgó Szabolcs jezsuita paptól, jó szolgálati nagykövettől vehette át pénteken. Erdő Péter az elismerést a katolikus tanítás és élettisztaságának tudós szolgálatáért és védelméért, valamint a Kárpát-medence és Európa nemzeti katolikus egyházai közötti híd szerepbetöltéséért vehette át.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is forró és száraz nap vár ránk. A napsütésé és az extrém UV-sugárzásé lesz a főszerep. Zápor, zivatar továbbra sem várható. Kora reggel 19-21 fokot, délután 37-39 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Rót Balázsi Hunor.
2: Nagyon szép reggelt kívánok, Kaposvár! Június 28-a van, egyre közelebb kerülünk a nyár első hónapjának a végéhez. Bizony, ez már az utolsó vasárnap ebben a hónapban. A mikrofonnál Rót Balázsi Hunor köszönti a hallgatókat ezen az újabb, forró, meleg nyári napon. Bizonyám, igen, komoly időjárásnak vagyunk a részesei ezekben a napokban. Lehet élvezni, lehet elszenvedni, mindenki biztos vagyok másképp éli meg, és az is tuti, hogy vannak olyanok a hallgatóink között, akik kifejezetten élvezik ezt a forró napsütést, amire ma is számíthatunk. Na de ma is informatív és ma is jó hangulatú délelőttnek nézünk elében, remélhetőleg sokan itt lesztek velünk. Hamarosan Dash és Young Fly közösen jön a Kiskece című újdonság, most pedig a nyarat hozza vissza Alok és Jazz Glynn, ez a Summer's Back.

0: Időjárás jelentés.
1: Hogyha a tegnapi nap nem lett volna elég, akkor drága hallgatók, a mai naptól még egy lapáttal rátesz a hőség. A délutáni órákban már nagy területen emelkedik 40 fok közelébe a hőmérséklet. Magas nyomású képződmény alakítja időjárásunkat, az anticiklon távol tartja tőlünk a felfrissülést okozó frontokat, még néhány napig folytatódik a zavartalanul napos száraz idő. Az afrikai eredetű, igen-igen meleg levegőnek még bőven van utánpótlása, így a következő napokban tovább emelkedik a hőmérséklet, országos forróság várható. Az éjszakák sem hoznak jelentős felfrissülést, a nappali hőmérsékletek pedig többnyire 37-41 fok között alakulnak. A magasabb értékeket a jövő hét első napjaiban mérhetjük. Bizony, még ennél is magasabbakat. Hétfőn, kedden már 40 fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála. Aztán a jövő héten szerdán egy hidegfront éri el hazánkat, és ennek hatására labilissá válik a légkör, növekszik a zivatarhajlam, kissé már enyhül a nagy meleg, majd csütörtökre megérkezik a jelentősebb felfrissülés is,

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Június 28-a van, és a Leventék, illetve az Irének ünneplik ma a névnapjukat. A Levente magyar eredetű név, jelentése levő, létező. A Levente név komoly, nyugodt, felelősségteljes személyiség kialakítását segítheti. Fontos számára az otthon, szülőként türelmes és megértő. Olyan területen érdemes elhelyezkednie, ahol kamatoztathatja a nagyszerű diplomáciai érzékét és azt a képességét, melynek köszönhetően nagyon gyorsan megtalálja a hangot másokkal. Jó üzleti érzékkel rendelkezik, de nem alkalmas az értékesítés különböző területein végzendő munkára, mert egyéniségéből hiányzik az a fajta agresszivitás, ami jó eladóvá tehet egy embert. Nagyon jól teljesítene egy olyan munkakörben, ahol emberekkel foglalkozhat, törődhet, sokan bíznak benne, mert kedvesnek és figyelmesnek találják. Az Irén pedig görög eredetű név, jelentése béke, és az Irén név öntudatos, pozitív, de ellentmondást nem tűrő karakter kialakítását segíti viselőinek. Jó a kézügyességük, amikor zavartalanul tehetik a dolgukat és haladhatnak kitűzött céljaik felé, kellemesek és optimisták, de ha épp ellenkezőleg, útjuk során akadályokba ütköznek, gyakran cselekszenek meggondolatlanul. Nehezen viselik, ha valaki uralkodni akar rajtuk, vagy bármilyen körülmények korlátozzák őket szabadságukban, függetlenségükben. Kedves Leventék és Irének, nektek kívánunk a boldog névnapot, jön egy ajánló, és utána az ünnepelteknek egy dalt hozok ajándékba.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
1: 4,5 perccel járunk 7:30 előtt, június 28-án. Szép reggelt mindenkinek. Az imént beszéltünk arról, hogy a Leventék és az Irének ünneplik ma a névnapjukat, én pedig dalt ígértem ajándékba, ami természetesen nekik érkezik, na meg mindenkinek, aki ma ünnepel születésnapot, évfordulót, bármit. Switch Disco és Ella Henderson jön a Rádió Moston a React-tel.

0: Programajánló.
1: Ajánlom a gyerekes családok figyelmébe a kacagó csütörtököket, ahol vidám, zenés és kézműves délelőttökkel készülnek a gyerekeknek minden csütörtökön a gyermekkönyvtárban. 10 és 11 óra között interaktív előadások, zene, báb, varázslat, 11 és 12 között pedig kézműves foglalkozás várja a gyerekeket. Legközelebb július 2-án Ribizli Bohóc zenés verses nyári műsorral készül, aztán 9-én dr. Szász János Varázsóra a könyvtárban című előadásán vehettek részt, és így tovább, de mindenről beszélünk a maga idejében. Úgyhogy kedves anyukák, kedves apukák, hogyha a gyereket szeretnétek lefoglalni, és van rá lehetőségetek, hogy délelőtt mozogjatok picit a városban, és nem dolgoztok, akkor irány a könyvtár, 10 óra és 12 között csütörtökönként.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Mors.
2: Légy önmagad.
0: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Mors.

A Love Station dalát hallgattuk, ezóta Teardrops 1998-ból 8 órához közelítünk, és Gulyás Lóránt híreihez, kedves rádióhallgatók, és élvezzük továbbra is ezt a napsütéses nyári délelőttöt június 28-án. Most pedig zárjuk az órát Bruno Mars-szal, ez az I Just Might, Kaposvár Rádió.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Az Optic World Exkluzív 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveg lencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzletsoron. Ne feledje, június 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exkluzívban.
3: Reklám hangzott el.
0: Hírek most.
4: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Hatályba lépett a védett üzemanyagárak kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. A szövegezés szerint a hatósági árak megszüntetése a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával vált indokoltá. A jogszabály lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a tárcavezetőnek. 7 új főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Derül ki egy a magyar közlönyben pénteken megjelent határozatból. A dokumentum szerint a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára a kormányfő június 29-i hatállyal Sinka Ács Juditot nevezi ki a Somogy vármegyei kormányhivatal élére. A szokatlanul nagy hőség és szárazság miatt egyre több szabadtéri tűzhöz riasztják a somogyi tűzoltókat. Az esetek egy jó része mezőgazdasági tevékenységekkel függ össze. Kaposszerdahelyen a Dózsa telep közelében nemrég például 15 hektár tarló és 2 hektár árpa kapott lángra, Kaposfőn pedig egy kombájn és egy traktor gyulladt ki. A katasztrófa védelem szakemberei azt javasolják, használat előtt érdemes ellenőrizni a munkagépek kipufogó üzemanyag ellátó és olajtovábbító rendszereit, valamint az elektromos vezetékek szigetelését és az akkumulátor állapotát. Azt is érdemes észben tartani, hogy csütörtök óta országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. A Városháza után a könyvtár, a gondozási központ és a művelődési központ is defibrillátort kapott Siófokon. Az életmentő berendezéseket mindhárom jelentős ügyfélforgalmat bonyolító, önkormányzati intézményben jól látható és elérhető helyen tájékoztató felirattal kiegészítve helyezték el. Ezek a defibrillátorok különösebb előképzettség nélkül is használhatók, mert lépésről lépésre utasításokat adnak. Átlagosan 35 napot, a tavainál 7 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a járó beteg szakrendelésekre, azonban az egyes szakterületek között nagyok a különbségek. Ez derül ki a Medicina 2000 szövetség felméréséből. A kutatás szerint 2025-höz képest a kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiák és a nőgyógyászatok pedig 2 nappal rövidebb listákat mutatnak. A diabetológiákra, a nefrológiákra és a bőrgyógyászatokra viszont majdnem 20 nappal tovább tart bejutni most, mint egy évvel korábban. A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseknél van, ahol átlagosan 85,5 napot kell várni egy időpontra.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma is forró és száraz nap vár ránk. A napsütésé és az extrém UV-sugárzásé lesz a főszerep. Zápor, zivatar továbbra sem várható. Kora reggel 19-21 fokot, délután 37-39 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
5: Jó reggelt Kaposvár és Somogy vármegye, szép vasárnap reggelt kívánunk. Elmúlt 8 óra, ez itt a Rádió Most, és örülünk, hogy ezt a hétvégi reggelt is velünk indítjátok. Reméljük, ma is jut egy kis idő arra, ami igazán feltölt, egy családi reggelire, egy sétára, egy fagyira, vagy akár egy kirándulásra, észszerű keretek között a nagy hőségben. Egyetlen dologra azért érdemes odafigyelni, mégpedig az említett hőségre. A mai napon is gyorsan emelkedik majd a hőmérséklet, ezért ha útnak indultok, legyen nálatok elegendő víz, és a déli órákban lehetőleg keressetek árnyékot. Mi pedig hozzuk nektek a legjobb zenéket, köztük egy kis igazi újdonságot is, érkezik a Backstreet Boys legfrissebb dala, ez a Bottle Up itt a Rádió Moston.

Ez volt Geszti Péter és Péterfi Bori, Csak te megint című közösen. Van valami a nyárban, ami teljesen más ritmusra kapcsolja az embert, még a tudósok is megfigyelték, hogy a napsütés hatására több szerotonin termelődik a szervezetünkben, vagyis könnyebben lesz jobb kedvünk, energikusabbak és optimistábbnak érezzük magunkat. Ebből fakadóan lehet több mosolygós embert látni ilyenkor az utcákon. Úgyhogy ha ma van egy kis szabadidőtök, ne a négy fal között töltsétek, egy séta a Desedán, egy fagyi a belvárosban, egy beszélgetés a barátokkal, egy limonádézás, egy fröccsözgetés, vagy akár csak 10 perc szabad levegőn, de az is csodákra képes. Persze a nagy melegben ne feledkezzünk meg a vízről és az árnyékról sem, meg az észszerűségről. Most pedig maradunk a nyárias pörgős hangulatnál, itt Kaposvár rádiójában jön Oli Murs, és az a dal, amitől szinte lehetetlen egy helyben maradni, ez a Hearts Keeps a Beat a rádió most.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Június 28-at mutat a naptár, és a mai napon is van néhány olyan érdekes esemény, amiről érdemes beszélni. Például ma 112 éve, hogy meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst, ami ürügyként szolgált az első világháború kirobbantásához. 263 éve földrengés döntötte romba Komáromot. Ez volt a legnagyobb ismert magyarországi földrengés. A Richter skála szerint 6,2-6,3-as magnitudójú volt, és 63 ember halt meg. 100-nál több sérült volt, az épületek több mint 90%-a sérült vagy összedőlt 1763-ban. 100 éve született Mel Brooks, amerikai színész, rendező, író. 66 évvel ezelőtt Bécsben, 79 éves korában meghalt gróf Eszterházy Móricz, aki 1917-ben Magyarország miniszterelnöke volt. 60 éve született John Cusack, amerikai színész, producer, láthattuk a Popcsajok stb.-ben, illetve a John Malkovich Menetben. 55 éves születésnapot ünnepel a mai napon Elon Musk, dél-afrikai származású amerikai üzletember, feltaláló, a Tesla autógyár tulajdonosa. És végül, de nem utolsó sorban, ma 142 éve halt meg Táncsics Mihály, író, politikus.
0: Ez volt a Kalendárium. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Tudjátok, hogy mit jelent az Audi, és hogy miért hívják
3: a
2: így?
3: Audi, azt mondja, négy betű az?
2: Igen.
3: Audi.
2: Képzeljétek el, hogy egy August Horch nevű emberhez köthető, mivel volt neki egy korábbi cégügyi vitája, a Horch helyett egy másik cégnevet kellett választania, egy márkanevet. Ott volt az egyik üzlettársának a fia, akinek eszébe jutott egy latin bölcsesség, mégpedig az Auditur et altera pars, azaz hallgattassék meg a másik fél is.
3: Auditur et altera pars, ezt meg kell tanuljam.
2: A horch ugyanis németül azt jelenti, hogy hallani vagy hallgatni. Ennek pedig a latin megfelelője az Audi.
3: Aha.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most. Give it up.

Igazán izgalmas dalok. Alex Warren után itt volt velünk Kylie Minogue, Pink és a Bross is, legutóbb pedig a Stardust dalát hallgattuk, a Second Hand Love szólt a rádió. Mostan már 3:49-hez közelítünk, és egy hőséges vasárnaphoz. Bizony ma sem lesz hiány a melegben, a kánikulában, éppen ezért nyomatékosítjuk percről percre, óráról órára, hogy vigyázzatok magatokra a nagy napsütésben, ha tehetitek, ne tartózkodjatok odakint, keressetek egy hűvös klimatizált helyet, fogyasszatok sok folyadékot, hogyha pedig Kaposváron sétálgattok, és megláttok itt a belváros környékén valahol például egy párakaput, akkor nyugodtan időzzetek el előtte, alatta, és frissüljetek fel egy picit. Számos cég jelentette be Kaposváron is, hogy szeretettel várja azokat, akik hűsölnének, vagy frissülnének, akár egy pohár víz erejéig lépjenek be. Szerintem nyugodtan kérjetek segítséget, hogyha a meleg kánikula kifog rajtatok. Zenével folytatjuk, Cyril és Kita Alexander jön a True-val itt a rádió mostan.

Christina Aguilera és Lil Kim nézett be hozzánk a Can't Hold Us Down című közösükkel. 9 órához közelítünk és Gulyás Lóri híreihez. Most pedig az óra végén Ariana Grande is érkezik, mégpedig a We Can Be Friends-el.

0: Reklám.
1: Az Optic World Exkluzív 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzletsoron. Ne feledje, június 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exkluzívban.
2: Rendelj az Attalai halászcsárda hétvégi kínálatából június 26-án, 27-én és 28-án is. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túros csuszával 2-t fizet, 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csapj le az ajánlatokra! Részletek az Attalai halászcsárda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Közúti tragédia a 3-as főúton. 5-en veszítették életüket. Balatoni mesebemutatóra készül a Csiky Gergely Színház. 9 óra van, jó napot kívánok! A Rádió Most híreivel Gulyás Lóránt köszönti Önöket. 7 új főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Derül ki egy a magyar közlönyben pénteken megjelent határozatból. A dokumentum szerint a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára a kormányfő június 29-i hatállyal Sinka Ács Juditot nevezi ki a Somogy vármegyei kormányhivatal élére. A Csiky Gergely Színház társulatának premierje nyitja meg idén a kultkikötő balatonszárszói Csukás István emléknapját. A Kaposvári Teátrum a Mesék Süsűnek című gyermekelőadást mutatja be. A Királylány és a Királyfi szerepében Sepsi Melindát és Stefánszki Istvánt láthatja a közönség, míg Süsüt, a bajba jutott sárkányt Portik Kevin kelti életre. A darab szövegkönyvét Jeli Viktória író, dramaturg, meseterapeuta készítette, tele humorral, barátsággal és a Csukás mesék időtlen derűjével. Az előadást Benedek Dániel, junior primadíjas színművész rendezi. Ismét Európa bajnok lett Serafin Zsófia. A kaposvári maratoni kajakozó a romániai kontinensviadalon U23-as korosztályban 24 kilométeren szerzett aranyérmet pénteken. A magyar különítmény vele együtt 7 érmet nyert a döntő futamokban. Minden idők legnagyobb és legjobb vízes világbajnokságát szeretnék megrendezni a szervezők, pontosan egy év múlva Budapesten, jelentette be a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára egy sajtótájékoztatón az MVM Dómban. Kálnoki Kis Attila szerint ennél impozánsabb helyszín jelenleg nincs Magyarországon, és azért nem a Duna arénában kerül sor az úszóversenyekre, mert 10 év elteltével az már alkalmatlan, és a befogadó képessége sem engedi ezt meg. A 2027-es VB-t június 26-a és július 19-e között rendezik majd meg. 5-en meghaltak a 3-as főúton Bükkábránynál szombaton este, amikor két személyautó frontálisan karambolozott. Úgy tudni, a balesetben 2 gyermek és 3 felnőtt veszítette életét. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a járművek 2 másik utasát súlyos, illetve életveszélyes sérülésekkel mentőhelikopterek szállították kórházba. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnöki tisztségéről Alekszandar Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a pártpolitikában, jelentette be az államfő szombaton Belgrádban. A politikus az utóbbi évtized eredményeit értékelve kiemelte, 550 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, miközben 651 kilométernyi autópálya és gyorsforgalmi út épült az országban. A hibák között elsősorban a személyi döntéseket említette. Szerbiában most előrehozott elnök, illetve parlamenti választást is tartanak hamarosan.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma egy fokkal még tovább fokozódik a hőség. A tűző napsütést fátyol, felhők sem szűrik meg, csapadék nem várható. A csúcshőmérsékletek 38-40 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

9 óra múlt, szép délelőttet mindenkinek Kaposvár rádiójában a Rádió Moston, Ród Balázsi Hunor a mikrofonnál, és Ricky Martin La Copa de la Vida című dala nyitotta az órát Lóri híreit követően. Köszöntök minden kedves hallgatót ezen a kelemes, de meleg nyári délelőttön, június 28-án. Már mindössze 2 napunk maradt a júniusból, szerdán már átlépünk a júliusban, és azért remélem, hogy nem lesz a következő hónapban még melegebb ezeknél a napoknál. Embert próbáló hőmérsékletek elé nézünk ma is, na de hamarosan hozok majd egy részletes időjárás előrejelzést, programajánlót és horoszkópot is ebben az órában. Maradjatok velünk, hogyha pedig üzennétek, vagy felhívnátok, akkor 0670 32 32 355. Cher is az If I Could Turn Back Time című örökzöld legendás dal érkezik nem sokára, előtte pedig a Bieber-szel és Furacsével dübörög a háza rádió Moston.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Programajánló.
1: A nagyon meleg nyári napokon kiváló program lehet egy jó kis film, például a Kultik moziban Kaposváron, ahol klimatizált teremben tudtok picit hűsölni és szórakozni nagyszerű alkotásokon. A családosoknak ajánlom figyelmébe a Toy Story 5-öt, amit ma 10-től 12-től 14 órától 16-20-től és 18-10-től is vetítenek, de a Marsupilami című családi kalandvígjáték is terítéken van. A Szürke Zóna című akció-dráma thriller 10 óra 10 perctől és 18-10-től kezdődik, de van még egy másik akció misztikus vígjáték, amit már 12 éven felüliek is nézhetnek, a Birka krimi, ami szintén egy nagyszerű alkotás. A Supergirl a lányoknak biztos nagyon fog tetszeni, 12-től 14 óra 10 perctől, 16 órától, 18-20-tól és 20-30-tól is megnézhetitek, ráadásul 3D-ben is vetítik, illetve a horrorfilm kedvelők, akik esetleg jól szórakoznának, nevetnének is akár egy horrorfilmen, a Horrorra akadva című filmet nézhetik meg 12-10-től és 20-20-tól. A Varázslatos Titokfa című családi fantasy kaland, a Mandalori és Grogu, a Michael, az Életem legjobb száma, a Backrooms, hátsó szobák és a Leleplezés napja is terítéken a Kultikban, úgyhogy drága hallgatók, ha gondoljátok, menjetek, filmezzetek, hűsöljetek és élvezzétek a filmek varázslatos világát.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

0: Időjárás jelentés.
1: Egyre elviselhetetlenebb lesz a hőség, drága hallgatók. A mai naptól még egy lapáttal rátesz a meleg. A délutáni órákban már nagy területen emelkedik 40 fok közelébe a hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy a nappali hőmérsékletek 37-39 fok között alakulnak Kaposváron és környékén, késő estére pedig mindössze 30-32 fok közé hűl a levegő. Holnap napos száraz idő várható, a délkeleti szél megélénkül, hajnalban 19-23 fokra ébredünk, míg a nappali hőmérsékletek még rátesznek egy lapáttal, és 38-40 fok között alakulnak, akár csak kedden, viszont kedden a délutáni órákban az sem kizárt, hogy 41-42 fokot is elérheti a hőmérő higanyszála. Aztán szerdán egy hidegfront éri el hazánkat, ennek hatására labilissá válik a légkör, növekszik az ivatar, hajlam, kissé már enyhül a nagy meleg, majd csütörtökre megérkezik a jelentősebb felfrissülés, akkor már 26-28 Celsius fokig esik vissza a legmelegebb órákban a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallott. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Terítéken a csillagok jóslataink. Kezdjük a Kossal. Az uralkodó bolygód, a Mars hatalmas támogatást kap a Jupitertől, most bármivel is kezdesz bele, az sikerrel kecsegted. Lehetséges, hogy ma kapsz egy nagyon jó hírt, és az is, hogy egy olyan kapcsolat veszi kezdetét, aminek majd sokat köszönhetsz a későbbiekben. Bika. Van valaki, aki mindent elkövet, hogy észrevedd, és vagy kizárólag vele foglalkozz. Tedd meg! Bármit gondolsz róla, a bolygók szerint kellemesen fogsz csalódni, kiderül, hogy nem jól ítélted meg. Ez zavarba ejtő és tanúságos is lesz. Ikrek. A Mars ma belép a jegyedbe. Ennek természetesen nem egy nap alatt mutatkozik meg a teljes hatása, de részben már ma is érzékelheted. Nagyon könnyed célt érsz, elkönyvelhetsz egy komoly sikert is, ugyanakkor fokozott indulatot tapasztalhatsz. Ha egyre többen idegesítenek a környezetedben, azt nyugodtan tudd be a Mars hatásának, és tudatosan kerüld a dükitörést. Rák. Az uralkodó bolygód nagyon kedvező fényszögeket kap, és a Mars jegyváltása is kedvez neked. Lelkes, motivált és tetrekész leszel. Kreatív energiáid is felerősödnek, így érdemes belevágni valami újba. A szerelemben is izgalmas fordulatokra számíthatsz. Egyetlen dologra kell figyelned, ne siess el semmit, mert ez hibákhoz vezethet.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. Vasárnap elhatározhatod magad valamire, ami igazán szerencsés és örömteli, mert csupa kedvező hatást jelez ezzel kapcsolatban a horoszkóp. Vágj bele, most minden támogatást megkaphatsz ehhez. Az is lehet, hogy most hárul el az utadból egy nagy akadály, és végre elérheted, amit szeretnél. Szűz, a mai nap nagyon szerencsés folyamatokat indít el, a Mars hatására határozottabbá válsz, és könnyebben mondasz nemet olyan dolgokra, amik már nem szolgálnak téged. Ez különösen felszabadító lehet. Ugyanakkor vigyázz, hogy ne légy túl kritikus másokkal vagy önmagaddal. Nem minden helyzet igényel azonnali megoldást. Mérleg. A Hold, a Vénusz és a Jupiter fényszöge egy kérdéses helyzetben segít átbillenni a holdponton. Fontos, hogy örömödben ne kezdj el kapkodni. Pontosítsd a célt, készíts stratégiát, a jó időzítésre kell figyelned a Szaturnusz jelzése szerint. Skorpió. A holdat körülölelő bolygó háromszög az egész vasárnapodat bearanyozza. Zseniális ötleteid támadhatnak, váratlanul a semmiből találsz megoldást a problémákra. Nem baj, ha érzelmi alapon döntesz.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És ez már a napi horoszkóp utolsó felvonása. Kedves nyilas, a jegyedben járó hold csupa kedvező fényszögeket kap, most minden problémáról kiderülhet, hogy megoldható. Közben a Mars is intenzív, ami a cselekvéshez szükséges energiát hozza. Zseniális, ha megvan a megoldás és a megvalósításhoz szükséges energia is. Bak. A Szaturnusz jelzi, hogy inspirálóan hat rád ma valaki. Lehet, hogy egy nálad idősebb személy, akinek eddig egészen más arcát láttad, és ma nagyon kellemes meglepetés ér vele kapcsolatban. Nyerhetsz is valamit, vagy váratlan ajánlatot kaphatsz. Vízöntő. Ez egy igazán jó hangulatú nap lehet számodra, mert a hold, ami a közérzetet jelzi, csak kedvező fényszögeket kap. Nyugodt vagy, kedves, és mások is ezt tükrözik vissza. Jó nap a kapcsolatok ápolására, legyen szó barátról, kollégáról vagy szerelemről. Este a Mars levegő elemű jegyben az ikrekbe lép, ami szintén nagyon kedvez neked. És végül halak! A te erősségeidet is extrán felturbozzák a mai bolygóállások. Minden érzékenységed, intuíciód, képzelőerőd igazán megmutatkozik. Ne lepődj meg, ha szinte előre megérzed, mi fog történni. Egy kis pihenés, elmélyülés csodákra képes.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron. I'm a blue blood, make you center free now, way before you touch my skin.

Shawn Mendest és Camila Cabellót hallgattuk, ez volt az I Know What You Did Last Summer a Rádió Moston. 10 órához közelítünk, híreket az újból Gulyás Lóránt itt a Rádió Moston. Most pedig az órát Katy Perryvel zárjuk, már is szól a Lifetimes.

0: Reklám.
1: Az Optic World Exkluzív 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzletsoron. Ne feledje, június 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exkluzívban.
2: Rendelj az Attalai halászcsárda hétvégi kínálatából június 26-án, 27-én és 28-án is. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túros csuszával 2-t fizet, 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csapj le az ajánlatokra! Részletek az Attalai halászcsárda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Balesetek a Balaton környékén. Nem volt ötös a lottón. Jó napot kívánok, 10 óra van, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Két közúti baleset is történt szombaton a Balaton térségében. Az M7-es autópályán egy furgon és egy személyautó hajtott egymásba Hollád térségében. A két járműben összesen 3-an utaztak, hozzájuk mentő érkezett. Siófokon két személygépkocsi ütközött össze, az Erkel-Ferenc utca és az Arany János utca kereszteződésében. A balesetben 6 emberhez hívtak mentőt. Fürdőzésre alkalmas a Desede a Kaposvári Önkormányzat tájékoztatása szerint. Mint írták, az idei évben vett összes vízminta, beleértve a legfrissebb, múlt vasárnapi eredménye alapján is biztonságos a vízminősége. A mintákat az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat előírásai szerint akkreditált laboratóriumban vizsgálták be. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok, vagyis az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A termékkategóriákat a tarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót is rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró. Ha viszont ugyanaz a vásárló 3 azonos típusú pamut pólót rendel, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így 3 eurót kell csak fizetni. Átlagosan 35 napot, a tavainál 7 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a járó beteg szakrendelésekre, azonban az egyes szakterületek között nagyok a különbségek. Ez derül ki a Medicina 2000 szövetség felméréséből. A kutatás szerint 2025-höz képest a kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiák és a nőgyógyászatok pedig 2 nappal rövidebb listákat mutatnak. A diabetológiákra, a nefrológiákra és a bőrgyógyászatokra viszont majdnem 20 nappal tovább tart bejutni most, mint egy évvel korábban. A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseknél van, ahol átlagosan 85 és fél napot kell várni egy időpontra. Ezen a héten sem volt teli találat az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 20, 23, 43, 56, 88. A 4 találatos szelvények egyenként 2.532.935 forintot fizetnek. A hármasok 23.900, a kettesek pedig 3.060 forintot érnek. A várható főnyeremény összegei 855 millió forintra emelkedik.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma egy fokkal még tovább fokozódik a hőség. A tűző napsütést fátyol, felhők sem szűrik meg, csapadék nem várható. A csúcshőmérsékletek 38-40 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor.
4: Szép délelőttöt, szép vasárnapot kívánunk. Elmúlt 10 óra, ez továbbra is a Rádió Most, benne a legjobb zenékkel és a legjobb társasággal. Reméljük, akár otthon pihentek, akár úton vagytok a Balaton felé, a családdal reggeliztek, vagy éppen dolgoztok, mi most is ott vagyunk veletek. A mai napra is igazi nyári idő érkezik, úgyhogy ne feledjétek, legyen nálatok víz, napszemüveg és jó kedv. Ha pedig szeretnétek üzenni, egy ismerőst köszönteni, vagy van közlekedési infótok, esetleg csak beköszönnétek, várjuk hívásatokat, vagy üzeneteiteket SMS-en vagy Viberen, a jól ismert telefonszámunkon 0670-32-32-355. Most pedig visszautazunk egy kicsit az időben, Rick Astley neve a legtöbbeknek, a legendás Never Gonna Give You Up rubrikbe, pedig pályafutása során jóval több slágert is készített, ezek közé tartozik a Take Me To Your Heart is, ami most érkezik és nyitja az órát a rádió.

Ott állok, és Bibi Rexa Deep in Your Love című közösen, és egy kis érdekességet hoztam így a nyárhoz. Tudtátok, hogy a nagy melegben nem csak mi leszünk fáradtabbak, hanem az agyunk is egy kicsit lassabban dolgozik? A kutatások szerint tartós hőségben romolhat a koncentráció, lassabb lehet a reakcióidőnk, és még az egyszerűbb döntések meghozatala is nehezebbé válhat. Éppen ezért ilyenkor különösen fontos, hogy rendszeresen ígyunk vizet, és ha tehetjük, a legmelegebb órákban egy kicsit lassítsunk. Most viszont nem lassítunk a zenékkel, jön egy igazi klasszikus a Bee Gees-től Kaposvár rádiójában. Ez a Secret Love Rádió mostan.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Call me with

0: taking me. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Nálunk előszeretettel hívják azt a üzletláncot Lidinek.
2: Lidi.
1: Lidi, Lidlnek kell mondani. Mondhatták azt is, gyerekek, hogy megyünk a Lajcsiba vásárolni. Mert bizony a Lidl név onnan származik, hogy az alapító, József Schwarz, egy Ludwig Lidl nevű ember nevét vásárolta meg. Ő egy vicces nevű ember volt, mert hogy a Lidl család név a felnémet nyelvterületeken a Ludwig, tehát a Lajos keresztnév népszerű becézése. Úgyhogy őt Lajcsi Lajosnak hívták, Ludwig Lidl, egy szóval a Lidl egy német eredetű üzletlánc, ami annyit tesz, Lajcsi. Lajcsi, a Ludwignak a becézése.
2: Lajcsi.
1: Úgyhogy innentől kezdve mehettek a Lajcsiba.
0: 20 a csúcson, a 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallotta. 91.2. Rádió Most.

Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2. I took the long road across the ocean.

Nagyon pörögtek a ritmusok, ez volt Gabri Ponte, Sean Paul és Nati Natasha a Rádió Moston, és a Born to Love-et hallgattuk. A következő napokban azonban nem csak a zene lesz forró, hanem az időjárás is, ahogy azt a tegnap is tapasztalhattuk már. A 40 fok körüli hőség az egészséges szervezetet is komolyan próbára teszi, gyorsabban kiszáradhatunk, emelkedik a pulzusszám, nő a szív terhelése, könnyebben jelentkezhet fejfájás, fáradtság vagy szédülés, akik pedig szív- és érrendszeri betegséggel, magas vérnyomással vagy más krónikus problémákkal élnek, nekik különösen fontos, hogy kerüljék a déli órákban a fizikai megterhelést, maradjanak árnyékban vagy hűvös helyen, és rendszeresen pótolják a folyadékot, lehetőleg vízzel. Vigyázzunk magunkra, és figyeljünk egymásra is. Most pedig egy kis ezredfordulós hangulat következik, Sasha érkezik, és az örök kedvenc I Feel Lonely itt a Rádió Moston.

Bogi dalát hallgattuk, ezóta Feel So Right, jó hangulat, kellemes zene, kellemes dallamok, ez szólt a rádió moston. 11 órához közelítünk, Gulyás Lóránthoz híreket, utána pedig az Easy Rider kezdődik Molly Willivel, ezúttal pedig a borok, a fröccsök kerülnek a figyelem középpontjába. Maradjatok velünk továbbra is, Calvin Harris és Rag & Bone Man zárja az órát, ez a Lovers in a Past Life. Baby.

0: Reklám.
1: Az Optic World exkluzív 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron a Tesco üzletsoron. Ne feledje, június 30-án 30% kedvezmény az Optic World exkluzívban.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Drogprevenciós darabot állított színpadra a Kaposvári Teátrum. Sorra dőlnek meg a meleg rekordok. 11 óra van, jó napot kívánok! Ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. 7 új főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Derül ki egy a magyar közlönyben pénteken megjelent határozatból. A dokumentum szerint a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára a kormányfő június 29-i hatállyal Sinka Ács Juditot nevezi ki a Somogy vármegyei kormányhivatal élére. Pénteken délelőtt a Csiky Gergely Színház megtartotta első 2026-2027-es évados produkciójának, a Fekete lyuk című drogprevenciós előadásnak a zárt körű díszbemutatóját. A Gombos Péter által jegyzett darabot Fándli Csaba állította színpadra a stúdióban. Ezt a programot a Belügyminisztérium, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Somogy Vármegyei Rendőrfőkapitányság is támogatta. A darab Szűz Zoltán Függő monológok című szövegének felhasználásával készült. Ismét Európa bajnok lett Serafin Zsófia. A kaposvári maratoni kajakozó a romániai kontinens viadalon U23-as korosztályban 24 kilométeren szerzett aranyérmet pénteken. A magyar különítmény vele együtt 7 érmet nyert a döntő futamokban. Az előzetes adatok szerint új napi meleg rekord született szombaton Magyarországon, közölte a Hungaromet ZRT. A meteorológusok közösségi oldalukon azt írták, Budakalászon 40 Celsius fokot mértek. A mostani hőhullám Németországban is csúcsot döntött. Saarbrücken közelében 41,3 fokot mutattak a hőmérők. A Dán Meteorológiai Intézet pedig 37 fokról számolt be, ami a mérések 1874-es kezdete óta a legmagasabb érték ott. Holttestet találtak a Balatonban Balatonszepezd és Réfülöp között. Az ügyben a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság folytat vizsgálatot. Több internetes portál tudni véli, hogy az áldozat egy férfi, aki lőfegyverrel vetett véget az életének. Bartók Judit, a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője néhány weboldalnak azt nyilatkozta, az egyenruhások az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálják a haláleset körülményeit. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnöki tisztségéről Alekszandar Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a pártpolitikában, jelentette be az államfő szombaton Belgrádban. A politikus az utóbbi évtized eredményeit értékelve kiemelte, 550 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, miközben 651 kilométernyi autópálya és gyorsforgalmi út épült az országban. A hibák között elsősorban a személyi döntéseket említette. Szerbiában most előrehozott elnök, illetve parlamenti választást is tartanak hamarosan.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma egy fokkal még tovább fokozódik a hőség. A tűző napsütést fátyol felhők sem szűrik meg, csapadék nem várható. A csúcshőmérsékletek 38-40 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Easy Rider Moli Villa és Kreka Bálinttal, az Easy Riderben most a borokkal, a fröccsel, a nyári talával, a rozéval foglalkozunk egy kicsikét, mert szerintem egy jó fehér bor is lehet finom és hűsítő, hogyha ilyenkor kellőképpen hígítjuk szódával, hiszen az óriási melegben vigyázni kell, hogy isszuk a bort. A testes borokat semmiképp sem javasolnám én. Most éppen a Kreka pincénél vagyunk, és ez a beszélgetés itt készül, hiszen rövidesen lesz majd itt egy társaság, ilyenkor a fehér és a rozé talán még elmegy ebben a melegben.
2: Igen, jól mondott, tehát a testes nagyvörös borokat én sem ajánlanám ebbe a hőkupolás időbe. Inkább a fröccsöket fogyasztjuk, ott is ugye előszeretettel a fehér borokat, ott is a kissé savasabb, alacsonyabb alkoholtartalmú borok kerülnek ilyenkor előtérbe, vagy egy jó frissítő rozé. Én ezeket fogyasztom ilyenkor.
1: Mondom, az arány sem mindegy, tehát egy hosszú lépés jól tud esni egy jó hideg szódával, meg egy hideg borral.
2: Ez így van, hogyha a fröccsöket nézzük, akkor többféle kiszerelésbe gondolkodhatunk. Tehát ugye van az 1 deci az örök klasszikus kis fröccs, amit mi Somogyba párjával isszuk, ez a szokás. Tehát, hogyha kérünk egy borozóba egy fröccsöt, akkor és kis fröccsöt, akkor ha jó helyen vagyunk, akkor az párjával kapjuk. Régen nem kérdezték, most már megkérdezik szerint. Hát nem szoktuk így variálni, egyfajtánál maradunk, hogyha fogyasztjuk. Amúgy a régi időket nézzük, hogyha bement egy szomjas vendég a kocsmába, és azt mondta, hogy egy fröccsöt kér, akkor a pultos az alapból tudta, hogy az egy nagy fröccs, ugye ami következő, tehát 2 bor, 1 szóda, és a száraz fehér borból kell, hogy készüljön.
1: Mindent vegyünk a következő fokozatokra, zene után.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: A Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Folytatom a műsort, ez az Izraeldekek a bálintosokrek a pincével, és hát egy ilyen pince, illetve a jóborok, meg a kementes ételek, mert ezek is szóba kerülnek, arra valók, hogyha baráti társaságok találkoznak, névnapra, bármire összeönnek. Jó beszélgetés alapja szerintem egy jó fröccs lehet, de a nagy fröccsnél tartottunk.
2: A nagy fröccs az 2 deci bor és 1 deci szóda. Tehát a hosszú lépés ugye a nagy fröccsnek a fordítottja, ott van az 1 deci bor és ahhoz jön a 2 deci szóda.
1: Szeretném még variálni?
2: Hát ha szeretnénk még variálni, akkor följebb kell lépnünk egy poharat, ott már fél literes kiszerelések jönnek. Tehát ott van a leggyengébb, úgymond ez a sportfröccsnek mondják, 1 deci borral és 4 deci szódával. Utána következik a viceházmester, ami 2 deci bor, 3 szóda. Van a házmester, ami 3 bor, 2 szóda. És még innen felfele is vannak literes kiszerelések.
1: A lényeg az, hogy ilyenkor, ha kicsiket több a szóda, mint a bor, tehát akár valamint a hosszú lépésnél, ebből meleg mindenképpen előnyösebb.
2: Abszolút.
1: Tartózkodjunk a cukros italoktól, a kólától, meg a narastól. Higgyék el, egy száraz rozéfrös, meg egy száraz fehér bor sokkal egészségesebb.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Ease Rider folytatódik. Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Kreka Bálinttal már végigmentünk itt a kiszereléseken, kisfröccs, nagyfröccs, hosszú lépés, ica, házmester, házmester, lehet variálni a szódával. Abban megegyeztünk, hogy ilyenkor azért inkább a szóda legyen több, mint a bor, mert nagyon meleg van. Tehát ilyenkor egy jó száraz rozé, ami hideg természetesen a szódával együtt, és egy jó száraz fehérbor hűsítő is lehet. Azt is beszéltük, hogy nem árt, hogyha ezek kisebb alkoholtartalmú borok, mert egy jó vörösbor az lehet erősebb, testesebb bor is.
2: Így van, egyre jobban úgymond divatban jönnek a könnyedebb, gyümölcsös, gyümölcs hangsúlyú vörösborok is, és akár ezt is fogyasztatjuk. Bár én a vörösbort

0: Köcsben annyira nem ajánlanám.
1: Hát azt szerintem karácsonykor az ünnepek asztalánál, amikor nincsen nagyon meleg, egy nagyon jó pohár vörösbor tisztán jól tud esni.
0: Ebben teljesen igazad van, de ebben nagy melegben is egy gyümölcsösebb, rehangolt vörösbor, ami mondjuk nem hordóban érlelt, hanem egy tartályos vörösbor, kellő hőmérsékletre behűtve, nagyon jól tud esni a nap végén.
1: Milyen hőfokon fogyasszuk ezeket a fehérborokat, meg rozékat?
0: Hát ez a 14 fok, 12-14 fok, ami megfelelő.
1: A fehérbor és a rozé is jobb, hogyha hűvös, tehát 12-13-14 fokos, ennél már csak a pezsgő hidegebb.
0: Így van, a pezsgőnél azért jobban menjünk lejjebb hőfokba. Ott ilyen 8 fok környékén fogyasszuk a pezsgőket.
2: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Ease Rider folytatódik. A pillanat a tiéd. Rádió most. Láttam olyat.

0: Easy Rider. A Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Kreka Bálinttal beszélgetek a Kreka pincénél. Ugye a nagy melegben a laza fröccseket részítsük előnyben, de vannak olyan helyzetek, amikor meg lehet inni egy felest, egy jó pálinkát.
2: Hát ha elég bátor az ember, akkor igen. Ugye az interneten terjedt, kérdeztek egy idősebb úriembert, hogy hogy védekezik a kánikula ellen, és ő vagányan mondta, hogy 5 liter sör tüskével. Én ezt úgy nem vállalnám, annyira a rövid italokat sem ebben a meleg időjárásban.
1: Az igazság, hogy a zarató pálinka az annak idején nagyon népszerű volt, de tudom, hogy tágítja az ereket, és egy kicsikét segíti a hőháztartást, de azért a pálinkával ebben nagy melegben óvatosan.
2: Hát én úgy tudom, hogy az arató pálinka az fel volt vizezve, tehát nem 40 fölött vagy 45 alkoholfok fölött fogyasztották, hanem ez egy sokkal alacsonyabb alkoholtartalmú ital volt.
1: Így segítette őket a túlélésben, a hőség túlélésében. Tényleg meleg van, tehát töménytő szerintem óvakodjunk egy kicsikét, már is folytatjuk, hiszen jönnek a kemencés ételek.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Easy Rider. A Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Easy Rider, amely igazban készül a Krekapincénél. Krekaválintra beszélgetek, hiszen egy tejfakasztó buli előtt vagyunk, és ott az a készülni kell azért. A borok be vannak hűtve, hiszen hűvösen kell őket fogyasztani, lehetőleg laza fröccsökben, mert meleg van, de attól függetlenül az ember előbb-utóbb megéhezik.
2: Így van, a borok hidegek, a kemence meg meleg, tehát a kemencében fogunk ma tevékenykedni, ott fogunk vacsorát készíteni a barátoknak. Kemencét azt már a sütés előtt egy 3-4 órával elkezdjük fütteni, abszolút fatüzelésű, tehát száraz akácfát használunk a felfűtésre, és egy 3 óra kell, amíg eléri azt a hőfokot, ahol meg tudjuk sütni a húsokat.
1: Ez a kemence, ez kivaragva, gondolom, minden sambotta is, tehát tartja a meleget, meg elég forró tud lenni bent a levegő hőmérséklete. Betoljátok a tepsit, aztán többé mar a kemence dolga.
2: Nagy vonalakban mondtad, azért így van, tehát elő kell készítenünk a húsokat, amit sütni szeretnénk, de igen, tehát az előkészített húsokat tepsibe tesszük, és ezt követően bedugjuk a kemencébe, és várjuk a csodát.
1: A kemencébe egyiket másképp sűr, meg finomabb lesz a mondjuk egy sült oldalas, mint mondjuk egy gáz vagy villanysütőben?
2: Szerintem igen, egyrészt a feeling miatt is, tehát ez a kemencébe sült ételeknek nincs párja, másrészt pedig ugye fatüzelésű maga a kemence, és biztos, hogy kap egy plusz ízt, ami jobbá teszi.
1: Azt már hallottuk, hogy korábban ki kell jönni a házigazdának, hiszen nem elég fél órával előtte a kemencéből kivenni a húst, azt be is kell fűteni, be kell pácolni húsokat, zene után megtudjuk.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Éppen a húsoknál tartunk, fröccsökön már túl vagyunk, lazán együk őket, egy deci bor, két deci szóda, mind a kettő legyen lehűtve, és a mérték nem mindegy, mert azért az alkohol kicsit meg tudja ebben nagy melegben tréfálni az embert. Viszont ha fogyasztunk egy jó fröccsöt, egyet-kettőt, jól esik egy vacsora, pláne egy közösségi összejövetlen, egy tejfakasztó bulin, most éppen Igalban ilyenre készülnek, készültek a bálint, kemence be van gyújtva, jóval korábban kijöttél, azt is megbeszéltük, a sokkal finomabb az étel a kemencében, de húsokat be is kell pácolni.
2: Ez így van, tehát a húsok előkészítése az egy többnapos folyamat, tehát két napja pácoljuk ezt. Oldalast fogunk készíteni mai nap, és tarját sütünk. Az oldalast egy sóoldatba pácoljuk, ami fokhagymával, vöröshagymával, borssal, babérlevéllel együtt pihen a hűtőbe egy-két napig, és ezt követően sütjük kemencébe, valamint tarját készítünk, az pedig egy ilyen mustáros, sokborsos pácban készül.
1: Láttam ott egyébként új burgonyát is, jól láttam, vagy egy édes burgonyát?
2: Nem, új burgonya, az lesz a köretünk, tehát az új burgonyát készítjük friss petrezselyemmel.
1: Petrezselyemes krumplival tálalod magyarul.
2: Hát mondhatjuk így is, igen.
1: Azt gondolom, hogy ez megéri majd a vendégek mosolyát, hiszen ilyenkor tényleg jól esik egy ilyen. Az igazság, hogy valaki csak enne egy sima rántott cukkinit, vagy sült paddizsánt, ha valaki egész este vagy délután beszélget, azért kellenek az alapok.
2: Hát a cukkini az nem egy tejfakasztó bulis menü, én úgy gondolom. Inkább egy zsírosabb húsokat fogunk fogyasztani, bár nagy meleg van, de ez pozitívan fog hatni az este további részére.
1: Hát ilyenkor úgyis késő kezdődik a buli.
2: Így van, ilyen 7-8 óra felállunk neki. Hát remélem, hogy lejjebb fog kúszni a higany, igen.
1: Ez volt az Easy Rider, a laza fehér és rozé fröccsökről, hiszen ezt nyugodtan mondhatjuk a nyári talának is. Kreka Bálinttal beszélgettem az ételekről, a kementés ételekről is, szóba kerültek a fehér és a rozé fröccsök is, rozé fröccs jut eszembe. Miért hívják ezt a nyári talának?
2: Egyéne válogatja, ugye rozé egy friss, gyümölcsös, roppanós, úgymond nyári ital, aminek tök jól áll a szóda, ez így egyben teljesen működőképes az ilyen magas hőmérsékleten.
0: Ez volt az Easy Rider. Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Shoes Dalát hallgattuk a Won't Forget You Soul-t 2022-ből, 2,5 perccel 3:12 után, és hát az Easyrider-en is túl vagyunk már, kedves hallgatók, a nyár itala került a figyelem középpontjában, a fröccsök, és azért ettől függetlenül én felhívom arra a figyelmet, hogy így a legmelegebb órákban, ezekben a percekben inkább kerüljük a fröccsöt, kerüljük az alkoholos italokat, és figyeljünk arra, hogy a folyadékpótlás inkább vízből legyen meg. Aztán, hogy este, a kellemes nyári estét kihasználva egy-egy mérkőzés megtekintése közben fröccsözgetünk, azzal szerintem semmi baj nincs, bár az orvosok teljesen másképp vélekednek erről a témáról. Most figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra vízzel. Közeledünk 12 órához, a déli harangszóhoz, Gulyás Lóránt híreihez, de továbbra is jönnek a legjobb zenék. Itt lesz velünk még ebben az órában Sting és az Englishman in New York, Dua Lipa és a Houdini, most pedig Sophie Alex Baxter érkezik és a Murder on the Dance Floor a rádió mostan.

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Reklám!
1: Az Optic World Exclusive 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzletsoron. Ne feledje, június 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exclusive-ban.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: 3-2-re kikapott a Rákóczi a Kozár Michelin otthonában. Szerdán indul a NAB balatoni razziája. Dél van, jó napot kívánok, ma a Rádió Most híreivel Gulyás Lóránt jelentkezik. 3-2-es vereséget szenvedett szombaton kora délután egy felkészülési mérkőzésen az MB2-es Kozár Michelin otthonában a kaposvári Rákóczi FC harmadosztályú labdarúgó csapata. A fél időben 2-2 állt az eredményjelzőn. A somogyi zöldfehérek góljait Hampuk Ádám és Balázs Benjamin szerezte. A meccs lefújását követően a vendégek edzője, Pap Máté azt mondta, az első fél időben jól és kifejezetten ötletesen játszottak tanítványai. Ismét Európa bajnok lett Serafin Zsófia. A kaposvári maratoni kajakozó a romániai kontinens viadalon, U23-as korosztályban 24 kilométeren szerzett aranyérmet pénteken. A magyar különítmény vele együtt 7 érmet nyert a döntő futamokban. A Városháza után a könyvtár, a gondozási központ és a művelődési központ is defibrillátort kapott Siófokon. Az életmentő berendezéseket mindhárom jelentős ügyfélforgalmat bonyolító, önkormányzati intézményben jól látható és elérhető helyen tájékoztató felirattal kiegészítve helyezték el. Ezek a defibrillátorok különösebb előképzettség nélkül is használhatók, mert lépésről lépésre utasításokat adnak. Nagyszabású közúti razziát szerveztek néhány nappal ezelőtt a somogyi rendőrök. A közlekedés rendészek Fonyód és Marcali vonzás körzetében ellenőrizték a sebesség határok betartását. Az akció 8 órája alatt az egyenruhások 8674 gépkocsit mértek be, és közülük 48 sofőrrel szemben kellett intézkedniük gyorshajtás miatt. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akció során a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Augusztus 31-éig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. A NAV munkatársai elsősorban a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint a forgalmazott árucikkek eredetét vizsgálják, kiemelten. Az előzetes adatok szerint új napi meleg rekord született szombaton Magyarországon, közölte a Hungaromet ZRT. A meteorológusok közösségi oldalukon azt írták, Budakalászon 40 Celsius fokot mértek. A mostani hőhullám Németországban is csúcsot döntött. Saarbrücken közelében 41,3 fokot mutattak a hőmérők. A Dán Meteorológiai Intézet pedig 37 fokról számolt be, ami a mérések 1874-es kezdete óta a legmagasabb érték ott.
0: Időjárás jelentés.
2: A kora délutáni órákban egyre elviselhetetlenebb lesz a forróság. Felfrissülésre nem számíthatunk, legfeljebb a délkeleti szél élénkülhet meg helyenként. A hőmérők higanyszála néhol 40 fok feletti értékeket mutathat.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Szép napot kívánunk, szép vasárnapot. Elmúlt 12, ez továbbra is a rádió most, és nagyon örülünk, hogy a déli órákban is velünk vagytok. Reméljük, jól telik a hétvége, akár már az ebéd készül, akár úton vagytok, vagy egyszerűen csak élvezitek ezt a kánikulás napot. Arra azért továbbra is figyeljetek, hogy a hőség ma sem vesz vissza. Ha szabadtéri programot terveztek, legyen nálatok elegendő víz, keressétek az árnyékot, és dél körül inkább pihenjetek egy hűvösebb helyen. Mi pedig hozzuk tovább a legjobb zenéket. Tate McRae nyitotta az órát, és a She's All I Wanna Be című dal. Most pedig érkezik Low Frequencies egyik legújabb felvétele, a Live It All a rádió mostan.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk
2: mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Ez volt a 21 Pilots és a Stressed Out rádió moston. Közben a futballvilágbajnokság is új szakaszba lépett. Véget értek a csoportküzdelmek, kialakult a legjobb 32 mezőnye, mostantól pedig már nincs hibázási lehetőség. Minden mérkőzés egyenes, kieséses. Az előttünk álló napokban több igazi csemegének érkező összecsapás is vár ránk. Többek között Brazília-Japán, Franciaország-Svédország, Németország-Paraguay, valamint Hollandia-Marokkó is szerepel a programban, de az Egyesült Államok és Bosznia-Hercegovina összecsapása is izgalmasnak ígérkezik. Ha pedig egy kis kikapcsolódással hangolódnátok az esti mérkőzésekre, maradjatok velünk, jön Lotfi Vegi és Burai közös dala, a Menedék Kaposvár.

Taylor Swift és Post Malone közösét hallottátok a Rádió Moston, ez volt a Fortnite, és egy kis érdekes nyári tényt hoztam nektek, kedves hallgatók, így nagyjából 5 perccel fél egy után, mégpedig arról, hogy egy átlagos felnőtt szervezete forró időben akár napi 2-3 liter folyadékot is elveszíthet izzadással, intenzív mozgás vagy tartós kánikula esetén pedig ez az érték még magasabb lehet. Ezért fontos, hogy ne csak akkor ígyunk, amikor már szomjasak vagyunk, hanem egész nap folyamatosan pótoljuk a folyadékot, ahogy azt már hangsúlyoztam a délelőtt során többször, elsősorban vízzel. Úgyhogy kedves hallgatók, tudatosságot, felelősségteljes magatartást kívánok mindenkinek a mai napra, élvezzétek a nyarat, de csak ésszel. Most pedig jön egy igazi örökzöld, ami ma ugyanolyan friss, mint a megjelenésekor. A Cool and the Gang következik a Fresh című dallal itt a Rádió Moston.

Ez volt a Girls Aloud slágere, a The Promise a Rádió Moston 2008-ból, már csak nem 20 éves, egészen pontosan 18 éves felvétel. 13 órához közelítünk, már a 3:42-t is magunk mögött hagytuk, és hát egyre melegebb perceket élünk itt Kaposváron és a környéken, de az egész ország fölé oda került a hőkupola, és már a 40 Celsius fokot is megugorhatja akár a környéken is a hőmérséklet. A tegnap már átlépte Magyarországon a 40 Celsius-t a hőmérő higanyszála, de ráadásul holnap és holnap után a mainál is melegebb lehet. Úgyhogy kedves hallgatók, kitartást kívánok mindenkinek a meleg nyári napokhoz, próbáljátok meg kellemesen eltölteni az időt. Ugye a hivatali dolgozók holnap és holnap után a home office-ban dolgoznak, ezt rendelt el a miniszterelnök, aki pedig olyan szerencsés helyen dolgozik, ahol a főnök ezt szintén jóvá hagyja, hát ő majd dolgozhat otthonról, a többieknek pedig kitartást mára és holnapra is. Holnap reggel 6-kor pedig én térek vissza, úgyhogy innen folytatjuk. Köszönöm, hogy velem voltatok, Ród Balázsi Hunort hallottátok a Rádió Moston. Szép vasárnapot mindenkinek, Martin Garrix-el és Jax-el búcsúzom, jön a Told You So, viszont hallásra!

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Reklám.
1: Az Optic World Exkluzív 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzletsoron. Ne feledje, június 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exkluzívban.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: A forró sínek miatt késnek a vonatok néhány vasútvonalon. Széchenyi Zsigmond kiállítás nyílt a Szántóth-Pusztai Majorságban. Jó napot kívánok, a Rádió Most híreivel 13 órakor Gulyás Lóránt köszönti Önöket. Az utasok biztonsága érdekében 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett sebességét, ami miatt adott szakaszokon 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki, közölte a MÁV csoport. A társaság tájékoztatása szerint ennek az az oka, hogy a rekkenő hőségben a sínek hőmérséklete sok helyen elérte az 54 Celsius fokot is. A sebességkorlátozás érinti a Kaposvár-Fonyód és a Budapest-Pécs vonalat is. Széchenyi Zsigmond életét bemutató kiállítás nyílt a héten a Szántóth-Pusztai Majorságban. A tárlat különleges műtárgyakon, dokumentumokon és személyes használati tárgyakon keresztül mutatja be a magyar vadászirodalom egyik legjelentősebb alakjának munkásságát, illetve Somogyhoz és a Balaton térségéhez fűződő kapcsolatát. A látogatók szeptember 30-áig számos relikviát, köztük dedikált köteteket, fotóalbumokat, leveleket, kéziratokat, korabeli porcelánokat, egyedi késeket és pohárkészleteket vehetnek szemügyre. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok, vagyis az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A termékkategóriákat a tarifaszámok határozzák meg. Ha valaki például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót is rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró. Ha viszont ugyanaz a vásárló 3 azonos típusú pamut pólót rendel, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így 3 eurót kell csak fizetni. 5-en meghaltak a 3-as főúton Bükkábránynál szombaton este, amikor két személyautó frontálisan karambolozott. Úgy tudni, a balesetben 2 gyermek és 3 felnőtt veszítette életét. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a járművek 2 másik utasát súlyos, illetve életveszélyes sérülésekkel mentőhelikopterek szállították kórházba. A Csiki-Gergely Színház társulatának premierje nyitja meg idén a kultkikötő Balatonszárszói Csukás István emléknapját. A Kaposvári Teátrum a Mesék Süsünek című gyermekelőadást mutatja be. A királylány és a királyfi szerepében Sepsi Melindát és Stefánszki Istvánt láthatja a közönség, míg Süsüt, a bajba jutott sárkányt, Portik Kevin kelti életre. A darab szövegkönyvét Jeli Viktória író, dramaturg, meseterapeuta készítette, tele humorral, barátsággal és a csukás mesék időtlen derűjével. Az előadást Benedek Dániel, junior prima díjas színművész rendezi.
0: Időjárás jelentés.
2: A kora délutáni órákban egyre elviselhetetlenebb lesz a forróság. Felfrissülésre nem számíthatunk, legfeljebb a délkeleti szél élénkülhet meg helyenként. A hőmérők higanyszála néhol 40 fok feletti értékeket mutathat.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Az Optic World Exclusive 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzletsoron. Ne feledje, június 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exclusive-ban.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Gyarapodott a kaposvári egyházmegye. A nagy hőségben is stabil hazánk energiaellátása. 14 óra van, jó napot kívánok! Ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Két új szolgálattevővel gazdagodott szombaton a kaposvári egyházmegye. A Nagyboldogasszony Székesegyházban Varga László megyés püspök áldozó pappá szentelte Vida Attila diakónust, valamint átmeneti diakónussá szentelte Szantner Tamás pap növendéket. A Szent Misén az evangélium szavai után Somos László általános helyenük szólította a szentelendőket, majd tanúsította, hogy méltóak a szolgálatra. 3-2-es vereséget szenvedett szombaton kora délután egy felkészülési mérkőzésen az MB2-es Kozár Misleny otthonában a kaposvári Rákóczi FC harmadosztályú labdarúgó csapata. A félidőben 2-2 állt az eredményjelzőn. A somogyi zöldfehére góljait Hampuk Ádám és Balázs Benjamin szerezte. A meccs lefújását követően a vendégek edzője, Pap Máté azt mondta, az első fél időben jól és kifejezetten ötletesen játszottak tanítványai. Két közúti baleset is történt szombaton a Balaton térségében. Az M7-es autópályán egy furgon és egy személyautó hajtott egymásba Hollád térségében. A két járműben összesen 3-an utaztak, hozzájuk mentő érkezett. Siófokon két személygépkocsi ütközött össze, az Erkel Ferenc utca és az Arany János utca kereszteződésében. A balesetben 6 emberhez hívtak mentőt. A hálózati adatok alapján a honi energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség. A kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is. Akiknek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseket a legnagyobb esti terhelés idején, lehetőség szerint ne egyszerre, közölte az MVM csoport közösségi oldalán. A társaság azt írta, szakembereik folyamatosan figyelik a rendszer működését, és mindent megtesznek a biztonságos, illetve zavartalan ellátásért. Holttestet találtak a Balatonban Balatonszepezd és Réfülöp között. Az ügyben a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság folytat vizsgálatot. Több internetes portál tudni véli, hogy az áldozat egy férfi, aki lőfegyverrel vetett véget az életének. Bartók Judit, a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője, néhány weboldalnak azt nyilatkozta, az egyenruhások az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálják a haláleset körülményeit. Ezen a héten sem volt teli találat az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 20, 23, 43, 56, 88. A négy találatos szelvények egyenként 2.532.935 forintot fizetnek. A hármasok 23.900, a kettesek pedig 3.060 forintot érnek. A várható főnyeremény összegei 855 millió forintra emelkedik.
0: Időjárás jelentés.
3: A kora délutáni órákban egyre elviselhetetlenebb lesz a forróság. Felfrissülésre nem számíthatunk, legfeljebb a délkeleti szél élénkülhet meg helyenként. A hőmérő higanyszála néhol 40 fok feletti értékeket mutathat.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Az Optic World exkluzív 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzletsoron. Ne feledje, június 30-án 30% kedvezmény az Optic World exkluzívban.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: A jövő héten is várják a somogyi véradókat. VB rekordokat döntött Lionel Messi. Jó napot kívánok, a Rádió Most híreivel 15 órakor Gulyás Lóránt köszönti Önöket. A következő napokban is Somogy szerte várja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat. Így aki segíteni szeretne, az Kaposváron, Balatonbogláron, Ádándon, Marcaliban és Kadarkúton is nyújthatja a karját. Véradásra bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A véradáshoz a személy azonosító igazolványra, a lakcím és a tajkártyára van szükség. 7 új főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Derül ki egy a Magyar Közlönyben pénteken megjelent határozatból. A dokumentum szerint a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára a kormányfő június 29-i hatállyal Sinka Ács Juditot nevezi ki a Somogy vármegyei kormányhivatal élére. 2 közúti baleset is történt szombaton a Balaton térségében. Az M7-es autópályán egy furgon és egy személyautó hajtott egymásba Hollád térségében. A 2 járműben összesen 3-an utaztak, hozzájuk mentő érkezett. Siófokon 2 személygépkocsi ütközött össze az Erkel Ferenc utca és az Arany János utca kereszteződésében. A balesetben 6 emberhez hívtak mentőt. 3-2-es vereséget szenvedett szombaton kora délután egy felkészülési mérkőzésen az MB2-es Kozár Misleny otthonában a kaposvári Rákóczi FC harmadosztályú labdarúgó csapata. A fél időben 2-2 állt az eredményjelzőn. A somogyi zöldfehére góljait Hampuk Ádám és Balázs Benjamin szerezte. A meccs lefújását követően a vendégek edzője Pap Máté azt mondta, az első fél időben jól és kifejezetten ötletesen játszottak tanítványai. 2 rekordot is megdöntött a 6. labdarúgó világbajnokságán szereplő Lionel Messi. Az argentinok alapemberei már 29 mérkőzésen lépett pályára, megelőzve a 25 találkozót jegyző portugál Cristiano Ronaldo-t és a szintén 25 meccses német Lothar Matthäus-t. A 8-szoros aranylabdás dél-amerikai a góllövők örök ranglistáját is vezeti 19 találattal. Őt követi holtversenyben Miroslav Klose és Kylian Mbappé 16-16 góllal. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnöki tisztségéről Alekszandar Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a pártpolitikában, jelentette be az államfő szombaton Belgrádban. A politikus az utóbbi évtized eredményeit értékelve kiemelte, 550 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, miközben 651 kilométernyi autópálya és gyorsforgalmi út épült az országban. A hibák között elsősorban a személyi döntéseket említette. Szerbiában most előrehozott elnök, illetve parlamenti választást is tartanak hamarosan.
0: Időjárás jelentés.
3: A folytatásban sem enyhül a forróság, a légmozgás is többnyire gyenge marad, zápornak, zivatarnak semmi jele. Továbbra is 38-39 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Time stood still.

forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Tudjátok, hogy mit jelent az Audi, és hogy miért hívják
2: a,
1: így?
2: A-U-D-I, azt mondja, négy betű, az?
1: Igen.
2: Audi.
1: Képzeljétek el, hogy egy August Horch nevű emberhez köthető, mivel volt neki egy korábbi cégügyi vitája, a Horch helyett egy másik cégnevet kellett választania, egy márkanevet. Ott volt az egyik üzlettársának a fia, akinek eszébe jutott egy latin bölcsesség, mégpedig az Auditur et altera pars, azaz hallgattassék meg a másik fél is.
2: Auditur et altera a pars, ezt meg kell tanuljam.
1: A Horch ugyanis németül azt jelenti, hogy hallani vagy hallgatni. Ennek pedig a latin megfelelője az Audi.
2: Aha.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám. Az Optic World Exkluzív 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveg lencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzletsoron. Ne feledje, június 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exkluzívban. Reklám hangzott el. 3, 2, 1. Hírek most!
1: Rendőrök is segítették a Csiki egyik darabjának létrejöttét. Három áldozatot követelt tegnap a Duna. 16 óra van, jó napot kívánok! A Rádió Most híreit Gulyás Lórántól hallják. Pénteken délelőtt a Csiki Gergely Színház megtartotta első 2026-2027-es évados produkciójának, a Fekete lyuk című drogprevenciós előadásnak a zárt körű díszbemutatóját. A Gombos Péter által jegyzett darabot Fándli Csaba állította színpadra a stúdióban. Ezt a programot a Belügyminisztérium, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Somogy Vármegyei Rendőrfőkapitányság is támogatta. A darab Szűz Zoltán Függő monológok című szövegének felhasználásával készült. Széchenyi Zsigmond életét bemutató kiállítás nyílt a héten a Szántóth-pusztai Majorságban. A tárlat különleges műtárgyakon, dokumentumokon és személyes használati tárgyakon keresztül mutatja be a magyar vadászirodalom egyik legjelentősebb alakjának munkásságát, illetve Somogyhoz és a Balaton térségéhez fűződő kapcsolatát. A látogatók szeptember 30-áig számos relikviát, köztük dedikált köteteket, fotóalbumokat, leveleket, kéziratokat, korabeli porcelánokat, egyedi késeket és pohárkészleteket vehetnek szemügyre. A hálózati adatok alapján a honi energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség. A kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is. Akiknek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseket a legnagyobb esti terhelés idején, lehetőség szerint ne egyszerre, közölte az MVM csoport közösségi oldalán. A társaság azt írta, szakembereik folyamatosan figyelik a rendszer működését, és mindent megtesznek a biztonságos, illetve zavartalan ellátásért. Idén eddig kevesebb baleset történt a vasúti átjárókban, mint a korábbi években. Ezzel együtt a nyári szezonban a szokásosnál nagyobb odafigyelést kér a közlekedőktől a MÁV csoport. A társaság tájékoztatása szerint 2026. június 26-áig 21 balesetet regisztráltak vasúti átjárókban, amelyek során 10-en veszítették életüket. Olyan tragédiákról van szó, amelyek mindegyikét az alapvető biztonsági szabályok megszegése és a figyelmetlenség okozta. Három ember tűnt el a Dunában szombaton, egyikük holttestét megtalálták, kettőt még keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az egyenruhások közleményében az áll, volt, aki úszni indult, volt, aki csak besétált a vízbe, és olyan is, aki egy labdáért ment be a folyóba. Egy közös bennük, egyikük sem gondolta, hogy nem jut vissza a partra. Pedig a folyóvizek rendkívül kiszámíthatatlanok. Erős lehet a sodrás, a meder hirtelen mélyülhet. Örvények, uszadékfák és víz alatti akadályok nehezíthetik a kijutást, a hidegebb víz pedig hirtelen izomgörcsöt vagy légzési reflexet válthat ki.
0: Időjárás jelentés.
1: A folytatásban sem enyhül a forróság, a légmozgás is többnyire gyenge marad, zápornak, zivatarnak semmi jele. Továbbra is 38-39 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Reklám.
1: Az Optic World Exkluzív 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzletsoron. Ne feledje, június 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exkluzívban.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Két új szolgálattevővel gazdagodott szombaton a Kaposvári Egyházmegye. A Nagyboldogasszony Székesegyházban Varga László megyés püspök áldozó pappá szentelte, Vida Attila diakónust, valamint átmeneti diakónussá szentelte Szantner Tamás pap növendéket. A Szent Misén az evangélium szavai után Somos László általános helyenük szólította a szentelendőket, majd tanúsította, hogy méltóak a szolgálatra. 3-2-es vereséget szenvedett szombaton kora délután egy felkészülési mérkőzésen az MB2-es Kozár Misleny otthonában a Kaposvári Rákóczi FC harmadosztályú labdarúgó csapata. A félidőben 2-2 állt az eredményjelzőn. A somogyi zöldfehérek góljait Hampuk Ádám és Balázs Benjamin szerezte. A meccs lefújását követően a vendégek edzője, Pap Máté azt mondta, az első félidőben jól és kifejezetten ötletesen játszottak tanítványai. A Csiky Gergely Színház társulatának premierje nyitja meg idén a Kultkikötő Balatonszárszói Csukás István emléknapját. A Kaposvári Teátrum a Mesék Süsünek című gyermekelőadást mutatja be. A Királylány és a Királyfi szerepében Sepsi Melindát és Stefánszki Istvánt láthatja a közönség, míg Süsüt, a bajba jutott sárkányt Portik Kevin kelti életre. A darab szövegkönyvét Jeli Viktória író, dramaturg, meseterapeuta készítette, tele humorral, barátsággal és a csukás mesék időtlen derűjével. Az előadást Benedek Dániel, junior prima díjas színművész rendezi. Átlagosan 35 napot, a tavainál 7 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a járó beteg szakrendelésekre, azonban az egyes szakterületek között nagyok a különbségek. Ez derül ki a Medicina 2000 szövetség felméréséből. A kutatás szerint 2025-höz képest a kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiák és a nőgyógyászatok pedig 2 nappal rövidebb listákat mutatnak. A diabetológiákra, a nefrológiákra és a bőrgyógyászatokra viszont majdnem 20 nappal tovább tart bejutni most, mint egy évvel korábban. A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseknél van, ahol átlagosan 85,5 napot kell várni egy időpontra. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnöki tisztségéről Alekszandar Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a pártpolitikában, jelentette be az államfő szombaton Belgrádban. A politikus az utóbbi évtized eredményeit értékelve kiemelte, 550 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, miközben 651 kilométernyi autópálya és gyorsforgalmi út épült az országban. A hibák között elsősorban a személyi döntéseket említette. Szerbiában most előrehozott elnök, illetve parlamenti választást is tartanak hamarosan.
0: Időjárás jelentés.
2: A folytatásban sem enyhül a forróság, a légmozgás is többnyire gyenge marad, zápornak, zivatarnak semmi jele. Továbbra is 38-39 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok! 2026. június 28-a vasárnap este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják Gulyás Lórántól. Készül az új buszmenetrend. Hamarosan 17 darab elektromos autóbusz érkezik Kaposvárra, ezzel együtt megkezdődik az úgynevezett igényvezérelt tömegközlekedés kialakítása is. Ez egyfelől új járatokat, másrészt új menetrendet is jelent, mondta el a Somogyi Vármegyeszékhely polgármestere a város legutóbbi közgyűlésén. Szita Károly azt is hozzátette, az új menetrend kialakításában a gazdasági tanácsban helyet foglaló cégvezetők is részt vesznek.
3: Bevonunk olyan területeket is a tömegközlekedésben, amelyek még tömegközlekedéssel nincsenek ellátva. Kettő ilyet említenék. Szándékaink szerint lemegyünk az Aranyi lakótelepre, ott buszmegállót is kell építenünk, és valahogy elindulunk a Nyár utcán is. Annak érdekében ez egy nagyon hosszú utcáról van szó, hogy azt is fel tudjuk tárni, hogy ezt milyen mértékben tudjuk tenni, ez függ a buszdarabszámtól. Ennek a végkifejlete az kell, hogy legyen, hogy el tudjunk odáig jutni, hogy legalább egy részben igényvezéreltést tudjuk tenni egy-egy járaton a tömegközlekedést. Készítettem az új menetrendet a tömegközlekedésen, nekik ez a feladata. Arra kértem őket, hogy amit elkészítette, azt hozza nyilvánosságra. Annak érdekében, hogy legalább egy hónapon keresztül egy társadalmi vitát szeretnék kezdeményezni e tekintetben, hogy nézze meg mindenki, aki busszal közlekedik, és mondja erről a véleményét.
2: Lehetőségek és kihívások a cégvezetésben. Somogyi vállalkozások a generációváltásról. Ez volt a címe annak a kerekasztal beszélgetésnek, amit a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Vármegyei Szervezete hirdetett meg nemrégiben Kaposváron. Az érdeklődőkkel ezúttal a kaposvári tejüzem és a Huyber pincészet vezetői osztották meg tapasztalataikat. A résztvevőket a város alpolgármestere Kárpáti Tímea köszöntötte.
4: Én azt gondolom, hogy egy önkormányzat, egy település szempontjából a generációváltás és a helyi vállalkozásoknak ott van óriási szerepe, hogy egy közösségben vannak olyan vállalkozások, akik már mondhatók, amik már tradicionálisnak mondhatók, akik adják az arcukat hozzá, akikkel minden nap találkozhatunk, ezzel maga a vállalkozás is hitelessé válik előttünk. Ez a helyi kötődés egyébként szerintem a vállalkozások részéről is erős, hiszen ők ugyanúgy ismerik a helyi vezetőket, és tudják, hogy hogyan kell reagálni, hogyan tudnak alkalmazkodni a helyi emberekhez egyébként. A generációváltásban szerintem a legeslegnagyobb nehézség az az idősebb embereknek a tapasztalata és a fiataloknak a lendülete, az újító gondolkodása. Na ezt összeegyeztetni optimálisan, hogy ne egy családi veszekedés, széthúzás legyen belőle, hanem a vállalkozásnak az építése és előre menése, ne adj Isten meg újulása, ez biztos, hogy én azt gondolom a legnagyobb feladat.
2: A legkisebbeket is várja a Kán Egyetemi Napok. Kaposvár állattenyésztési seregszemléje a kezdetek óta több, mint egy szakmai rendezvény. A szervezők kiemelt figyelmet fordítanak a családokra, az agrárszakmai utánpótlás megszólítására és a szemléletformálásra is. Idén szeptemberben sem lesz ez másképp, jelentette be néhány nappal ezelőtt egy sajtótájékoztatón a házigazda Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampuszának főigazgatója Vörös Péter.
5: Az agrárpályára történő orientálást és a szemléletformálást nem lehet elég korán elkezdeni, ezt kisgyermekkorban már célszerű óvodai vagy iskolai szervezett keretek között elkezdeni. Az, hogy ez a szemlélet a Kán Egyetemi Napok keretében mennyire fontos, ez mutatja azt is, hogy a konferenciák programja, ami ugye az Agrárium 360 fok nevet kapta, megjelenik a környezeti nevelés is, hiszen ezt a szemléletet, a gazdálkodás szeretetét, az állattenyésztés szeretetét már szeretnénk minél korábban megmutatni, és ebben azt gondolom a Mate gyakorló óvodája élen jár, és ezt a jó gyakorlatot szeretnénk minél több intézmény számára megmutatni.
2: Emlékezni és emlékeztetni. 1944 nyarán 82 évvel ezelőtt Kaposvárról mintegy 3500 embert hurcoltak el a városi gettóból. A holokauszt áldozatainak emlékére minden év június utolsó vasárnapján szerveznek főhajtást a zsidó temetőben. A ma délelőtti megemlékezésen a kaposvári zsidó hitközség elnöke Róna László is mondott beszédet.
6: A soha 82. évfordulóján emlékezünk mártírjainkra.
1: Az emlékezés és emlékeztetés azonban nem csak zsidó ügy, egyúttal magyar ügy is. Miért mondom ezt? A zsidó vallású magyarok százezrei gyilkolták meg a korabeli magyar hatóságok hadhatós közreműködésével. 51 nap, 147 szerelvény, mintegy 600 ezer magyar zsidó. Ezek csak számok. Számok és számok, de ne feledjék, ezek mögött emberek tíz és százezrei álltak még akkor is, ha csak egységekről beszéltek nagyon szemérmesen. Gyászoljuk őket. De ne csak őket gyászoljuk, hanem a meg nem születetteket is, akik még csak esélyt sem kaptak az életre.
2: Fűhajtás Latinovits Zoltán emléke előtt. Idén fél évszázada, hogy Balatonszemesen tragikus hirtelenséggel elhunyt Latinovits Zoltán. Szentirmai Rudolf, Krisztián Tódor, Varró Őrnagy és Szimbád alakjának, Jászai Mari és Posztumusz Kossuth díjas megformálója ezer szállal kötődött a magyar tengerhez. Balatonszemes a mai napig igyekszik méltóképpen megőrizni a színész király emlékét, mondta el nemrégiben egy főhajtáson a tóparti település polgármestere Iváncsi Zsolt.
6: A család számára Balatonszemes nem egyszerű nyaralóhely volt, hanem otthon, menedék és lelki kötődés. A Balaton partja, a szemesi utcák, a tócsendje mind részei voltak annak a világnak, ahol Latinovits Zoltán önmaga lehetett. Sírja mai zarándokhely, ahol tisztelői virágokkal és néma főhajtással idézik fel a művész alakját. A település méltó módon ápolja emlékét, Latinovits Zoltán múzeum személyes tárgyakkal, fényképekkel és dokumentumokkal idézi meg az életét és művészetét, míg a Rózsa Parkban álló szobra csendesen őrzi a színész király emlékét.
2: Végezetül sport. Ezüstérmet szerzett a futball napja elnevezésű Nágocsi 4-es tornán a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. Az elődöntőben a másodosztályú Szent Lőrinc együttese volt az ellenfél, amely a 2x25 perces mérkőzés elején meg is szerezte a vezetést. A második félidőben azonban Zsédei Bence egyenlített, és végül a büntetők hozták meg a továbbjutást. A fináléban aztán az MB2-es Ajka 3-0-ra legyőzte a somogyi fiatalokat, akik az osztálykülönbség ellenére is szépen helytáltak. A lefújást követően a Rákóczi edzője, Pap Máté azt mondta, tapasztalatszerzésnek tökéletes volt a torna, mert az ifjú tehetségek a saját bőrükön érezhették, hogy hová is kell majd eljutniuk. A kaposvári alakulat legközelebb július 3-án a Paks 2 otthonában játszik majd edzőmeccset.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
7: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Kifejezetten meleg, füllett estére számíthatunk ma is. A hőség megrekedt, ma hőmérő higanyszála nem nagyon megy 32-34 fok alá. Csapadék nem várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2-n.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A szokatlanul nagy hőség és szárazság miatt egyre több szabadtéri tűzhöz riasztják a somogyi tűzoltókat. Az esetek egy jó része mezőgazdasági tevékenységekkel függ össze. Kaposszerdahelyen a Dózsa telep közelében nemrég például 15 hektár tarló és 2 hektár árpa kapott lángra. Kaposfőn pedig egy kombány és egy traktor gyulladt ki. A katasztrófa védelem szakemberei azt javasolják, használat előtt érdemes ellenőrizni a munkagépek kipufogó üzemanyag ellátó és olajtovábbító rendszereit, valamint az elektromos vezetékek szigetelését és az akkumulátor állapotát. Azt is érdemes észben tartani, hogy csütörtök óta országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. 3-2-es vereséget szenvedett szombaton kora délután egy felkészülési mérkőzésen. Az MB2-es Kozár Misleny otthonában a kaposvári Rákóczi FC harmadosztályú labdarúgó csapata. A félidőben 2-2 állt az eredményjelzőn. A somogyi zöldfehérek góljait Hampuk Ádám és Balázs Benjamin szerezte. A meccs lefújását követően a vendégek edzője, Pap Máté azt mondta, az első félidőben jól és kifejezetten ötletesen játszottak tanítványai. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok, vagyis az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A termékkategóriákat a tarifaszámok határozzák meg. Ha valaki például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót is rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró. Ha viszont ugyanaz a vásárló 3 azonos típusú pamut pólót rendel, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így 3 eurót kell csak fizetni. A hálózati adatok alapján a honi energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség. A kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is. Akiknek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseket a legnagyobb esti terhelés idején, lehetőség szerint ne egyszerre, közölte az MVM csoport közösségi oldalán. A társaság azt írta, szakembereik folyamatosan figyelik a rendszer működését, és mindent megtesznek a biztonságos, illetve zavartalan ellátásért. Két rekordot is megdöntött a 6. labdarúgó világbajnokságán szereplő Lionel Messi. Az argentinok alapemberei már 29 mérkőzéssel lépett pályára, megelőzve a 25 találkozót jegyző portugál Cristiano Ronaldo-t és a szintén 25 meccses német Lothar Matthäus-t. A 8-szoros aranylabdás dél-amerikai a góllövők örök ranglistáját is vezeti 19 találattal. Őt követi holtversenyben Miroslav Klose és Kylian Mbappé 16-16 góllal.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban is folytatódik ez a kellemetlen, igen meleg idő. A szél csak helyenként élénkülhet meg, az égbolt derült marad, kisebb esőre sem számíthatunk. Lassan 28-30 fok alatti hőmérsékleteket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Maraton. Zenék megállás nélkül a 91.2.
1: On my favorite station.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Nálunk előszeretettel hívják azt a üzletláncot Lidinek.
2: Lidi.
1: Lidi, Lidlnek kell mondani. Mondhatták azt is, gyerekek, hogy megyünk a Lajcsiba vásárolni. Mert bizony a Lidl név onnan származik, hogy az alapító, József Schwarz, egy Ludwig Lidl nevű ember nevét vásárolta meg. Ő egy vicces nevű ember volt, mert hogy a Lidl család név a felnémet nyelvterületeken a Ludwig, tehát a Lajos keresztnév népszerű becézése. Úgyhogy őt Lajcsi Lajosnak hívták, Ludwig Lidl, egy szóval a Lidl egy német eredetű üzletlánc, ami annyit tesz, Lajcsi. Lajcsi, a Ludwignak a becézése.
2: Lajcsi.
1: Úgyhogy innentől kezdve mehettek a Lajcsiba.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.
3: Sis! Girl, I'm about to have a pill.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: szombaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Nagyszabású közúti razziát szerveztek néhány nappal ezelőtt a somogyi rendőrök. A közlekedés rendészek Fonyód és Marcali vonzás körzetében ellenőrizték a sebességhatárok betartását. Az akció 8 órája alatt az egyenruhások 8674 gépkocsit mértek be, és közülük 48 sofőrrel szemben kellett intézkedniük gyorshajtás miatt. A következő napokban is Somogy szerte várja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat. Így aki segíteni szeretne, az Kaposváron, Balatonbogláron, Ádándon, Marcaliban és Kadarkúton is nyújthatja a karját. Véradásra bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A véradáshoz a személy azonosító igazolványra, a lakcím és a tajkártyára van szükség. 3-2-es vereséget szenvedett szombaton kora délután egy felkészülési mérkőzésen az MB2-es Kozár Misleny otthonában a kaposvári Rákóczi FC harmadosztályú labdarúgó csapata. A félidőben 2-2 állt az eredményjelzőn. A somogyi zöldfehérek góljait Hampuk Ádám és Balázs Benjamin szerezte. A meccs lefújását követően a vendégek edzője Pap Máté azt mondta, az első félidőben jól és kifejezetten ötletesen játszottak tanítványai. Az utasok biztonsága érdekében 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett sebességét, ami miatt adott szakaszokon 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki, közölte a MÁV csoport. A társaság tájékoztatása szerint ennek az az oka, hogy a rekkenő hőségben a sínek hőmérséklete sok helyen elérte az 54 Celsius fokot is. A sebességkorlátozás érinti a Kaposvár-Fonyód és a Budapest-Pécs vonalat is. A hálózati adatok alapján a honi energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség. A kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is. Akiknek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseket a legnagyobb esti terhelés idején, lehetőség szerint ne egyszerre, közölte az MVM csoport közösségi oldalán. A társaság azt írta, szakembereik folyamatosan figyelik a rendszer működését, és mindent megtesznek a biztonságos, illetve zavartalan ellátásért. 3 ember tűnt el a Dunában szombaton, egyikük holttestét megtalálták, 2-t még keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az egyenruhások közleményében az áll, volt, aki úszni indult, volt, aki csak besétált a vízbe, és olyan is, aki egy labdáért ment be a folyóba. Egy közös bennük, egyikük sem gondolta, hogy nem jut vissza a partra. Pedig a folyóvizek rendkívül kiszámíthatatlanok. Erős lehet a sodrás, a meder hirtelen mélyülhet, örvények, uszadékfák és víz alatti akadályok nehezíthetik a kijutást, a hidegebb víz pedig hirtelen izomgörcsöt vagy légzési reflexet válthat ki.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban is folytatódik ez a kellemetlen, igen meleg idő. A szél csak helyenként élénkülhet meg, az égbolt derült marad, kisebb esőre sem számíthatunk. Lassan 28-30 fok alatti hőmérsékleteket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
2: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Gulyás Lóránt vagyok. Emlékezni és emlékeztetni. 1944 nyarán 82 évvel ezelőtt Kaposvárról mintegy 3500 embert hurcoltak el a városi gettóból. A holokauszt áldozatainak emlékére minden év június utolsó vasárnapján szerveznek főhajtást a zsidó temetőben. A ma délelőtti megemlékezésen a kaposvári zsidóhitközség elnöke Róna László is mondott beszédet.
3: A soha 82. évfordulóján emlékezünk mártírjainkra. Az emlékezés és emlékeztetés azonban nem csak zsidó ügy, egyúttal magyar ügy is. Miért mondom ezt? A zsidó vallású magyarok százezreit gyilkolták meg a korabeli magyar hatóságok hadhatós közreműködésével. 51 nap, 147 szerelvény, mintegy 600 ezer magyar zsidó. Ezek csak számok. Számok és számok, de ne feledjék, ezek mögött emberek 10 és 100 ezrei álltak még akkor is, ha csak egységekről beszéltek nagyon szemérmesen. Gyászoljuk őket. De ne csak őket gyászoljuk, hanem a meg nem születetteket is, akik még csak esélyt sem kaptak az életre.
2: Lehetőségek és kihívások a cégvezetésben. Somogyi vállalkozások a generációváltásról. Ez volt a címe annak a kerekasztal beszélgetésnek, amit a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Vármegyei Szervezete hirdetett meg nemrégiben Kaposváron. Az érdeklődőkkel ezúttal a kaposvári tejüzem és a Hujber pincészet vezetői osztották meg tapasztalataikat. A résztvevőket a város alpolgármestere Kárpáti Tímea köszöntötte.
4: Én azt gondolom, hogy egy önkormányzat, egy település szempontjából a generációváltás és a helyi vállalkozásoknak ott van óriási szerepe, hogyha egy közösségben vannak olyan vállalkozások, akik már mondhatók, amik már tradicionálisnak mondhatók, akik adják az arcukat hozzá, akikkel minden nap találkozhatunk, ezzel maga a vállalkozás is hitelessé válik előttünk. Ez a helyi kötődés egyébként szerintem a vállalkozások részéről is erős, hiszen ők ugyanúgy ismerik a helyi vezetőket, és tudják, hogy hogyan kell reagálni, hogyan tudnak alkalmazkodni a helyi emberekhez egyébként. A generációváltásban szerintem a legeslegnagyobb nehézség az az idősebb embereknek a tapasztalata és a fiataloknak a lendülete, az újító gondolkodása. Na ezt összeegyeztetni optimálisan, hogy ne egy családi veszekedés, széthúzás legyen belőle, hanem a vállalkozásnak az építése és előre menése, ne agyisten megújulás. Ez biztos, hogy én azt gondolom a legnagyobb feladat.
2: A legkisebbeket is várja a Kán Egyetemi Napok. Kaposvár állattenyésztési seregszemléje a kezdetek óta több mint egy szakmai rendezvény. A szervezők kiemelt figyelmet fordítanak a családokra, az agrárszakmai utánpótlás megszólítására és a szemléletformálásra is. Idén szeptemberben sem lesz ez másképp. Jelentette be néhány nappal ezelőtt egy sajtótájékoztatón a házigazda Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampuszának főigazgatója Vörös Péter.
5: Az agrárpályára történő orientálást és a szemléletformálást nem lehet elég korán elkezdeni, ezt kisgyermekkorban már célszerű óvodai vagy iskolai szervezett keretek között elkezdeni. Az, hogy ez a szemlélet a Kán Egyetemi Napok keretében mennyire fontos, ez mutatja azt is, hogy a konferenciák programja, ami ugye az Agrárium 360 fok nevet kapta, megjelenik a környezeti nevelés is, hiszen ezt a szemléletet, a gazdálkodás szeretetét, az állattenyésztés szeretetét már szeretnénk minél korábban megmutatni, és ebbe azt gondolom a Mate gyakorló óvodája élen jár, és ezt a jó gyakorlatot szeretnénk minél több intézmény számára megmutatni.
2: Készül az új buszmenetrend. Hamarosan 17 darab elektromos autóbusz érkezik Kaposvárra, ezzel együtt megkezdődik az úgynevezett igényvezérelt tömegközlekedés kialakítása is. Ez egyfelől új járatokat, másrészt új menetrendet is jelent, mondta el a Somogyi Vármegyeszékhely polgármestere a város legutóbbi közgyűlésén. Szita Károly azt is hozzátette, az új menetrend kialakításában a gazdasági tanácsban helyet foglaló cégvezetők is részt vesznek.
6: Bevonunk olyan területeket is a tömegközlekedésben, amelyek még tömegközlekedéssel nincsenek ellátva. Kettőjét említenék. Szándékaink szerint lemegyünk az Aranyi lakótelepre, ott buszmegállót is kell építenünk, és valahogy elindulunk a Nyár utcán is. Annak érdekében ez egy nagyon hosszú utcáról van szó, hogy azt is fel tudjuk tárni, hogy ezt milyen mértékben tudjuk tenni, ez függ a buszdarabszámtól. Ennek a végkifejlete az kell, hogy legyen, hogy el tudjunk odáig jutni, hogy legalább egy részben igényvezérelést tudjuk tenni egy-egy járaton a tömegközlekedést. Készítettem az új menetrendet a tömegközlekedésen, nekik ez a feladata. Arra kértem őket, hogy amit elkészítette, azt hozza nyilvánosságra. Annak érdekében, hogy legalább egy hónapon keresztül egy társadalmi vitát szeretnék kezdeményezni e tekintetben, hogy nézze meg mindenki, aki busszal közlekedik, és mondja el róla a véleményét.
2: Fűhajtás Latinovics Zoltán emléke előtt. Idén fél évszázada, hogy Balatonszemesen tragikus hirtelenséggel elhunyt Latinovics Zoltán. Szentirmai Rudolf, Krisztián Tódor, Varró Őrnagy és Szimbád alakjának, Jászai Mari és posztumusz Kossuth díjas megformálója ezer szállal kötődött a magyar tengerhez. Balatonszemes a mai napig igyekszik méltóképpen megőrizni a színész király emlékét, mondta el nemrégiben egy főhajtáson a tóparti település polgármestere Iváncsics Zsolt.
1: A család számára Balatonszemes nem egyszerű nyaralóhely volt, hanem otthon, menedék és lelki kötődés. A Balaton partja, a szemesi utcák, a tócsendje mind részei voltak annak a világnak, ahol Latinovics Zoltán önmaga lehetett. Sírja mai zarándokhely, ahol tisztelői virágokkal és néma főhajtással idézik fel a művész alakját. A település méltó módon ápolja emlékét, Latinovics Zoltán múzeum személyes tárgyakkal, fényképekkel és dokumentumokkal idézi meg az életét és művészetét, míg a Rózsa Parkban álló szobra csendesen őrzi a színész király emlékét.
2: Végezetül sport. Ezüstérmet szerzett a futball napja elnevezésű Nágocsi 4-es tornán a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. Az elődöntőben a másodosztályú Szent Lőrinc együttese volt az ellenfél, amely a 2x25 perces mérkőzés elején meg is szerezte a vezetést. A második félidőben azonban Zsédei Bence egyenlített, és végül a büntetők hozták meg a továbbjutást. A fináléban aztán az MB2-es Ajka 3-0-ra legyőzte a somogyi fiatalokat, akik az osztálykülönbség ellenére is szépen helytáltak. A lefújást követően a Rákóczi edzője, Pap Máté azt mondta, tapasztalatszerzésnek tökéletes volt a torna, mert az ifjú tehetségek a saját bőrükön érezhették, hogy hová is kell majd eljutniuk. A kaposvári alakulat legközelebb július 3-án a Paks 2 otthonában játszik majd edzőmeccset.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
2: Kifejezetten meleg, füllett estére számíthatunk ma is. A hőség megrekedt, ma hőmérő higanyszála nem nagyon megy 32-34 fok alá. Csapadék nem várható.
0: Időjárás jelentést hallott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. R&B, hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkyról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Love is blind.

hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston. Kedvenc zenéiddel. A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akció során a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Augusztus 31-éig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatás nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. A NAV munkatársai elsősorban a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint a forgalmazott árucikkek eredetét vizsgálják, kiemelten. Ezüstérmet szerzett a futball napja elnevezésű Nágocsi 4-es tornán a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. Az elődöntőben a másodosztályú Szent Lőrinc együttese volt az ellenfél, amely a 2x25 perces mérkőzés elején meg is szerezte a vezetést. A második félidőben azonban Zsédei Bence egyenlített, és végül a büntetők hozták meg a továbbjutást. A fináléban aztán az MB2-es Ajka 3-0-ra legyőzte a somogyi fiatalokat, akik az osztálykülönbség ellenére is szépen helytáltak. A használt sütőolajgyűjtők nem hulladéklerakók. Erre hívja fel a figyelmet a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A társaság szerint a gyűjtőpontok környékét sokan szemétlerakónak használják, ami megnehezíti a dolgozók munkáját, különösen a nyári hőségben. A cég arra kéri a lakosságot, hogy rendeltetésszerűen használják ezeket a tartályokat, hogy alkalmazottaik számára is biztosított maradjon a kultúrát munkavégzés, és rendben legyen a környezetünk is. Az előzetes adatok szerint új napi meleg rekord született szombaton Magyarországon, közölte a Hungaromet ZRT. A meteorológusok közösségi oldalukon azt írták, Budakalászon 40 Celsius fokot mértek. A mostani hőhullám Németországban is csúcsot döntött. Saarbrücken közelében 41,3 fokot mutattak a hőmérők. A Dán Meteorológiai Intézet pedig 37 fokról számolt be, ami a mérések 1874-es kezdete óta a legmagasabb érték ott. A 45 éve zajló országos borverseny történetében idén először két borászat végzett az élenholt versenyben. A legeredményesebbnek járó elismerést így a kunsági Gázszőlőbirtok és a villányi Güncer Tamás pincészet kapta. A díjátadón a nevezett nedűknek 10 nagy aranyat, 215 arany és 78 ezüstérmet, valamint 18 kategória győztes címet ítéltek oda. A legtöbb díjazott tétel a kunsági, a villányi, a szekszárdi, a balatonfüred csopaki, a balatonboglári és a tokai borvidékről került ki.
0: Időjárás jelentés.
2: A következő órákban is folytatódik ez a kellemetlen, igen meleg idő. A szél csak helyenként élénkülhet meg, az égbolt derült maradt, kisebb esőre sem számíthatunk. Lassan 28-30 fok alatti hőmérsékleteket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

91.2 Rádió most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

képként. Fákleple alatt valami rém tört rám, a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, meg még élek azzal,

Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Pénteken délelőtt a Csiky Gergely Színház megtartotta első 2026-2027-es évados produkciójának, a Fekete lyuk című drogprevenciós előadásnak a zárt körű díszbemutatóját. A Gombos Péter által jegyzett darabot Fándli Csaba állította színpadra a stúdióban. Ezt a programot a Belügyminisztérium, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Somogy Vármegyei Rendőrfőkapitányság is támogatta. A darab Szűcs Zoltán Függő monológok című szövegének felhasználásával készült. Két új szolgálattevővel gazdagodott szombaton a Kaposvári Egyházmegye. A Nagyboldogasszony Székesegyházban Varga László megyés püspök áldozó pappá szentelte Vida Attila diakónust, valamint átmeneti diakónussá szentelte Szantner Tamás pap növendéket. A Szent Misén az evangélium szavai után Somos László általános helyenük szólította a szentelendőket, majd tanúsította, hogy méltóak a szolgálatra. Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érseket hitpajzsa díjjal tüntették ki. Az elismerést Horváth Bélától, a díj alapító kurátorától és Sajgó Szabolcs jezsuita paptól, jószolgálati nagykövettől vehette át pénteken. Erdő Péter az elismerést a katolikus tanítás és élettisztaságának tudós szolgálatáért és védelméért, valamint a Kárpát-medence és Európa nemzeti katolikus egyházai közötti híd szerepbetöltéséért vehette át. Az utasok biztonsága érdekében 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett sebességét, ami miatt adott szakaszokon 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki, közölte a MÁV csoport. A társaság tájékoztatása szerint ennek az az oka, hogy a rekkenő hőségben a sínek hőmérséklete sok helyen elérte az 54 Celsius fokot is. A sebességkorlátozás érinti a Kaposvár-Fonyód és a Budapest-Pécs vonalat is.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban is folytatódik ez a kellemetlen, igen meleg idő. A szél csak helyenként élénkülhet meg, az égbolt derült marad, kisebb esőre sem számíthatunk. Lassan 28-30 fok alatti hőmérsékleteket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből, hallgassátok ti is a 91.2 Rádió Mostot. Miért?

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Wolfi vagyok a Punani Masszívból. Hallgassátok a Rádió Mostot itt Kaposváron, mert mi mindig ezt hallgatjuk, amikor idejövünk.

Napokra, hétvégele, pálinkás jó reggel, borvirágos orral, jó kedvel haladjunk előre együtt a korra. A hétvéget ért végre, jó az élet értéke, a dilemma csupán annyi, hogy melyik helyre térjél be. Ma nincsen helye gondnak, a hitatlanokomnak, a gyengébek meg izguljanak, otthon a James Bondnak, a helyi lébák pulcban, csak shopping és sok divac. Újra itt a péntek, már nem menő a kétek, hidd el addig féltek, csak amíg nem kell. Nincs munka, nincs sírás, csak csintalan sikítás.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Ismét Európa bajnok lett Serafin Zsófia. A kaposvári maratoni kajakozó a romániai kontinens viadalon U23-as korosztályban 24 kilométeren szerzett aranyérmet pénteken. A magyar különítmény vele együtt 7 érmet nyert a döntő futamokban. 3 ember tűnt el a Dunában szombaton, egyikük holttestét megtalálták, 2 még keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az egyenruhások közleményében az áll, volt, aki úszni indult, volt, aki csak besétált a vízbe, és olyan is, aki egy labdáért ment be a folyóba. Egy közös bennük, egyikük sem gondolta, hogy nem jut vissza a partra. Pedig a folyóvizek rendkívül kiszámíthatatlanok. Erős lehet a sodrás, a meder hirtelen mélyülhet. Örvények, uszadékfák és víz alatti akadályok nehezíthetik a kijutást, a hidegebb víz pedig hirtelen izomgörcsöt vagy légzési reflexet válthat ki. Ezen a héten sem volt teli találat az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 20, 23, 43, 56, 88. A 4 találatos szelvények egyenként 2.532.935 forintot fizetnek. A hármasok 23.900, a kettesek pedig 3.060 forintot érnek. A várható főnyeremény összege így 855 millió forintra emelkedik. 2 rekordot is megdöntött a 6. labdarúgó világbajnokságán szereplő Lionel Messi. Az argentinok alapemberei már 29 mérkőzésen lépett pályára, megelőzve a 25 találkozót jegyző portugál Cristiano Ronaldo-t és a szintén 25 meccses német Lothar Matthäus-t. A 8-szoros aranylabdás dél-amerikai a góllövők örök ranglistáját is vezeti 19 találattal. Őt követi holtversenyben Miroslav Klose és Kylian Mbappé 16-16 góllal.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban is folytatódik ez a kellemetlen, igen meleg idő. A szél csak helyenként élénkülhet meg, az égbolt derült maradt, kisebb esőre sem számíthatunk. Lassan 28-30 fok alatti hőmérsékleteket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hello, Geszti Péter vagyok, ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmodik.

legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2

0: 91.2 Rádió Most.
1: Sziasztok, Vekoinz vagyok. Hallgassátok ti is a Rádió Mostot. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Ezüstérmet szerzett a futball napja elnevezésű Nágocsi 4-es tornán a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. Az elődöntőben a másodosztályú Szent Lőrinc együttese volt az ellenfél, amely a 2x25 perces mérkőzés elején meg is szerezte a vezetést. A második félidőben azonban Zsédei Bence egyenlített, és végül a büntetők hozták meg a továbbjutást. A fináléban aztán az MB2-es Ajka 3-0-ra legyőzte a somogyi fiatalokat, akik az osztálykülönbség ellenére is szépen helytáltak. A Csiky Gergely Színház társulatának premierje nyitja meg idén a Kultkikötő balatonszárszói Csukás István emléknapját. A Kaposvári Teátrum a Mesék Süsünek című gyermekelőadást mutatja be. A Királylány és a Királyfi szerepében Sepsi Melindát és Stefánszki Istvánt láthatja a közönség, míg Süsüt, a bajba jutott sárkányt Portik Kevin kelti életre. A darab szövegkönyvét Jeli Viktória író, dramaturg, meseterapeuta készítette, tele humorral, barátsággal és a Csukás mesék időtlen derűjével. Az előadást Benedek Dániel, junior prímadíjas színművész rendezi. Átlagosan 35 napot, a tavainál 7 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a járó beteg szakrendelésekre, azonban az egyes szakterületek között nagyok a különbségek. Ez derül ki a Medicina 2000 szövetség felméréséből. A kutatás szerint 2025-höz képest a kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiák és a nőgyógyászatok pedig 2 nappal rövidebb listákat mutatnak. A diabetológiákra, a nefrológiákra és a bőrgyógyászatokra viszont majdnem 20 nappal tovább tart bejutni most, mint egy évvel korábban. A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseknél van, ahol átlagosan 85,5 napot kell várni egy időpontra.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban is folytatódik ez a kellemetlen, igen meleg idő. A szél csak helyenként élénkülhet meg, az égbolt derült marad, kisebb esőre sem számíthatunk. Lassan 28-30 fok alatti hőmérsékleteket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: nyár!
1: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most!

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A szokatlanul nagy hőség és szárazság miatt egyre több szabadtéri tűzhöz riasztják a somogyi tűzoltókat. Az esetek egy jó része mezőgazdasági tevékenységekkel függ össze. Kaposszerdahelyen a Dózsa telep közelében nemrég például 15 hektár tarló és 2 hektár árpa kapott lángra, Kaposfőn pedig egy kombány és egy traktor gyulladt ki. A katasztrófa védelem szakemberei azt javasolják, használat előtt érdemes ellenőrizni a munkagépek kipufogó üzemanyag ellátó és olajtovábbító rendszereit, valamint az elektromos vezetékek szigetelését és az akkumulátor állapotát. Azt is érdemes észben tartani, hogy csütörtök óta országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. A hálózati adatok alapján a honi energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség. A kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is. Akiknek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseket a legnagyobb esti terhelés idején, lehetőség szerint ne egyszerre, közölte az MVM csoport közösségi oldalán. A társaság azt írta, szakembereik folyamatosan figyelik a rendszer működését, és mindent megtesznek a biztonságos, illetve zavartalan ellátásért. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akció során a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Augusztus 31-éig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatás nyújtók is, így például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. A NAV munkatársai elsősorban a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint a forgalmazott árucikkek eredetét vizsgálják, kiemelten.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban is folytatódik ez a kellemetlen, igen meleg idő. A szél csak helyenként élénkülhet meg, az égból derült marad, kisebb esőre sem számíthatunk. Lassan 28-30 fok alatti hőmérsékleteket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.